0: Kőbeli és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2020 a Brexit éve volt. Hivatalosan az év végén lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Ugyanebben az évben az Egyesült Királyság nagykövetsége 70 év után elköltözött a pesti belváros szívében álló 30-ad utca 6 szám alatti épületből, a budai Füge utcába. Az épület jelenleg üresen áll, csupán a bejárat melletti márványfalon betűzhető ki az egykori Nagy-Britannia felirat és a címernyoma. Kolodkó Mihály, a gerilla szobrász emlékeztetni szeretne azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja volt. A Rowan Atkinson által megformált híres figura Mr. Bean állandó társának, Teddy Mackónak a miniszobrát helyezte el az egykori betűk és a birodalmi címer ült helye alá. A Mr. Bean nélkül árválkodó Teddy Mackó emlékeztet azokra az időkre, amikor az Egyesült Királyság még az Európai Unió része volt, és a nagykövetség intézménye élettel töltötte meg a 30-ad utcai épületet.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szenes Hanna asszimilált budapesti zsidó családba született 1921-ben, de a magyarországi zsidó törvények miatt 1939-ben kivándorolt az akkor még brit fennhatóság alatt álló Palesztinába. Csatlakozott a zsidó fegyveres védelmi szervezethez, majd 1943-tól a brit hadsereg katonája lett, ahol ejtőernyős és rádiós kiképzést kapott. A jugoszláviai ejtőernyős földetérés után társaival Magyarországra készült visszatérni, hogy az ellenállás munkáját segítse. A határon azonban elfogták és börtönbe vetették, majd 1944-ben a nyilasok kivégezték. Mindössze 23 éves volt. A róla elnevezett parkban található miniszobor ejtőernyős felszerelésben éppen a repülőgépről való elrugaszkodás pillanatában ábrázolja Szenes Hannát. A magyar Anna Frank fiatal arca eltökéltséget sugároz, bátran néz szembe az önként vállalt nemes feladattal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták futóverseny miatt ma 21 óráig a Pázmány Péter sétányt, illetve lezárják még a budai alsórakpartot 6 óra és 13 óra között, illetve a pesti alsórakpartot 7 órától 14 óra 30-ig teljes hosszában a gyalogosok előtt is. Lezárásra kell még készülni az Árpád fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, az Újpesti rakparton és a Jászai Mari tér Margit hídra felhajtó szakaszán, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren is, továbbá sávlezárásra számítsanak az Árpád híd Budára vezető oldalán, illetve a Margit híd Budára vezető oldalán is. Lezárásra kell még készülni várhatóan 12 és 13 óra között a Fő utcában, a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Eötvös téren is. Lezárják még a Tavasz utcát, illetve a Margit-szigeti központi utat is a nap folyamán. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, majd több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy egymást érik a lezárások a hétvégén. Új vezérigazgatót kapott a BKK, és szó lesz arról is, hogy Budapest ott van a régió legolcsóbb fővárosai között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, valamint az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánchidat is érintik. A budapesti rendőrfőkapitányság arról tájékoztatott, hogy a lezárások a főváros 1., 2., 3., 5., 9., 11. és 13. kerületére terjednek ki. Vasárnap 21 óráig lezárják a Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Vasárnap egészen délutánig nem lehet majd közlekedni a Magyar Tudósok körútján, a Budai és a Pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, továbbá a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren. Illetve szakaszosan és időszakosan lezárják vasárnap a Pázmány Péter sétány, Budai alsó rakpart, Árpád fejedelem útja, Árpád híd, Margit sziget, Margit híd, Jászai Mari tér, Újpesti rakpart, Pesti alsó rakpart, Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány útvonalat. Később pedig a Pázmány Péter sétány, Budai alsó rakpart, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Ötvös tér, Pesti alsó rakpart, Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért tér, Műegyetem rakpart, Pázmány Péter sétány útvonalat. A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. A polisz.hu oldalon részletesen is ismertetik a lezárások helyszínét és időpontját, továbbá egy interaktív térképet is közzétettek, amelyen az érintett útszakaszokra kattintva megjelennek az arra vonatkozó korlátozások. A fővárosban szeptember 6-án vasárnap rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 3. kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lett ma 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig kell lezárásra készülni. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pest Erzsébet között. Lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 10 órától 23 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Új vezérigazgatót kapott a BKK. Szeptember 1-től Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató helyettes veszi át a Budapesti Közlekedési Központ irányítását, közölte a cég kedden. Válóczi István vezérigazgató helyettesként koordinálja a beruházásokat a továbbiakban, emellett tovább dolgozik a Budapest Közút ZRT-nél mérnökigazgatóként. Azzal érvelnek, hogy mivel sok uniós forrásból sok fejlesztés fog megvalósulni Budapesten, a cégvezetés hatékonyságáért nevezte ki Karácsony Gergely Bodor Ádámot vezérigazgatónak. Bodor Ádám 2020 végén aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a BKK-hoz, majd 2021 áprilisától a mobilitás fejlesztési igazgatóságot vezette, írták róla. 2025 áprilisa óta mobilitási vezérigazgató helyettesként látta el feladatait, majd a BKK igazgatósági elnökévé választották. A BKK előtt más helyeken szintén felügyelte az EU-s források hatékony elköltését, ipari parkban, vagy éppen a BME területfejlesztési kutatási központjában. A Gyurcsány kormány idején 2005 és 2009 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban miniszteri biztosként Magyarország első országos kerékpáros programját készítette elő, majd koordinálta megvalósítását. 2010-től 2019-ig az Európai Kerékpáros Szövetség igazgatója volt Brüsszelben, és részt vett a Nemzeti Aktív Turisztikai és Kerékpáros Stratégia kidolgozásában is. Válócziról azt írják, pályafutását 25 éve a Canor International Kft. Projekt Management cégénél kezdte, itt több magas és mélyépítési beruházás műszaki lebonyolítását, műszaki ellenőrzését végezte. Dolgozott a 4-es metró és az új tévészékház építésén, majd 2013-ban került a Budapest Közúthoz, aminek 2016-ban lett az igazgató helyettese, 2018-ban pedig az igazgatója. Budapest ott van a régió legolcsóbb fővárosai között, 75 nagyváros havi megélhetési költségeit hasonlítja össze egy holland cég idei Working Abroad Indexe, amelyet 2026. júliusi adatok alapján állítottak össze. A vizsgálat a lakhatás, az élelmiszer, a közlekedés, a rezsi, valamint külön mutatóként a coworking irodák havi díját veszi figyelembe. Az adatok elsősorban a Nembeo adatbázisra és a helyi közlekedési társaságok hivatalos díjszabására támaszkodnak. A lista élén egyértelműen az amerikai és nyugat-európai nagyvárosok állnak, New York a legdrágább a listán havi 4068 euróval, ezt követi San Francisco havi 3759 euróval, Boston havi 3512 euróval, és a dobogóról éppen lemaradva London havi 3208 euróval az első európai nagyváros a listában. Európában London mögött Dublin havi 2805 euróval és Amsterdam havi 2775 euróval a legköltségesebb. A rangsor másik végén ázsiai városok találhatók, a legolcsóbb megélhetést Chiang Mai kínálja Tájföldön mindössze havi 607 euró költséggel, közel áll hozzá Ho Chi Minh város havi 659 euróval és Kuala Lumpur havi 792 euróval. Európán belül a legolcsóbb nagyváros Bukarest havi 927 euróval. Budapest havi megélhetési költsége a Working Abroad Index szerint havi 1182 euró, ami a 75 vizsgált város közül a 62. helyet jelenti, vagyis Budapest a lista alsó ötödében a viszonylag olcsó városok között szerepel. Ez különösen szembetűnő, ha a régiós versenytársakkal vetjük össze. Budapest a régió mind a négy meghatározó fővárosánál, Varsónál, Prágánál, Bécsnél és Berlinnél olcsóbb megélhetést kínál. A legnagyobb, közel kétszeres különbség Berlinhez képest mutatkozik. Ez a különbség a hrportál.hu cikke szerint releváns lehet mind a Magyarországra érkező külföldi munkavállalók, mind a régióban gondolkodó magyar szakemberek szempontjából. A bérszínvonal különbségek mellett a megélhetési költségek is jelentősen alacsonyabbak itthon, ami a nettó vásárlóerő szempontjából ellensúlyozhatja az alacsonyabb fizetéseket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Létszámstoppot rendelt el Karácsony Gergely. Jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Ezért minden új kötelezettségvállaláshoz a főpolgármester előzetes engedélyére van szükség a fővárosi önkormányzatnál szeptember 1-e óta. Erről maga Karácsony Gergely határozott, írja a Magyar Hang, amely több forrásból is ezt az információt kapta. A lap arról számol be, hogy Budapest anyagi nehézségei miatt létszámstoppot is elrendelt a főpolgármester, miközben gyakorlatilag minden kifizetést felfüggesztenek, ami vonatkozik egyébként a fővárosi frakciók és bizottságok kereteire is, vagyis ők sem vállalhatnak plusz kiadásokat. A szigorra állítólag azért van szükség, hogy legyen meg a bérkifizetések zökkenőmentes fedezete addig is, amíg nem születik megállapodás a főváros és a kormány között Budapest anyagi helyzetének rendezésére. A lap egyébként megkereste a főpolgármesteri hivatalt, ahol megerősítették az információkat. A hivatal azt is elárulta, hogy jelenleg mínusz 65 milliárd forint van Budapest bankszámláján, miközben hamarosan több hitelt is vissza kell fizetnie a fővárosnak. Például szeptember 18-án lejár a folyószámla hitelszerződés az OTT-vel, vagyis ezt a 65 milliárdot, ami addigra még magasabb összeg lesz, vissza kell fizetni teljes egészében. Emellett a BKK és a BKV összesen 45 milliárd forintos hiteleit is vissza kell fizetnie a cégeknek a hó végéig. Reményeik szerint ezt az összesen több mint 110 milliárd forintos összeget az iparűzési adó szeptember közepén Budapesthez beérkező részlete fogja fedezni. A lap arra is rákérdezett, hogy miként állnak a szolidaritási adó kapcsán zajló tárgyalások a főváros és az új kormány között, ám a hivatal csak annyit mondott, hogy a tárgyalásokat azok lezárultáig nem kommentálják.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Megkezdte működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hosszabb útvonalon közlekedik a 81-es trolli, és hamarosan arról is szó lesz, hogy újjáéled a legendás Budapest parádé.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Véleménynyilvánító szavazást indít Budapest első kerülete a rövidtávú lakáskiadásról, amivel a helyi lakók véleményét mérnék fel arról, milyen szabályozást szülessen az Airbnb-vel kapcsolatban. A kérdés azért lett aktuális, mert az év végével lejár az új rövidtávú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. Ezért az első kerületben is dönteni kell a jövőbeli szabályozásról, mivel a kerületbe rengeteg turista látogat, a rövidtávú lakáskiadás különösen fontos kérdés a budai várban és környékén. Turisztikai bevételeket hoz ugyanaz Airbnb, de a lakástulajdonosok több problémát is megfogalmaztak az ilyen szállásadással kapcsolatban. Böröc László, a kerület polgármestere szerint mindkét oldalnak vannak megfontolandó érvei, ezért nem akar az emberek feje felett dönteni, írta egy internetes posztban. Az Airbnb-ről szóló szavazásban a 18. életévüket betöltött első kerületi állandó lakhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Két kérdést tesznek fel nekik, egyetértenek-e az Airbnb teljes tiltásával? Ha nem tiltanák, akkor támogatnák-e, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse a rövidtávú szálláshely szolgáltatást? Az önkormányzat közölte, hogy a kerületben jelenleg több mint 400 engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb tipikusan üzletszerűen működtetett szálláshely van, írja az MTI. Terézváros például egy helyi ügydöntő szavazással döntött a kérdésben 2024-ben, ennek nyomán 2026. január 1-től betiltották a lakások rövidtávú kiadását. Több évtized után újraéled a Budapest parádé, ismét kamionok lephetik el az Andrássy utat. 2027. augusztusában több mint 20 év szünet után ismét megrendezik a Budapest parádét. Az ingyenes rendezvény a tervek szerint 30 kamionnal vonul majd végig az Andrássy úton, ahol a 2000-es évek elektronikus zenei fesztiváljának hangulatát akarják megidézni. Az Off Media információi szerint a jövő évi buli előkészületi stádiumban tart. A szervezők jelenleg is a szakmai stáb, az önkéntesek és a fellépők toborzásán dolgoznak. Az eseményen várhatóan 30 feldíszített kamion fog végigvonulni az Andrássy úton. Bár a fellépők névsora még nem nyilvános, a szervezők célja, hogy a hazai és nemzetközi elektronikus zenei élet meghatározó alakjai lépjenek fel a hangtechnikával felszerelt mozgó színpadokon. A részvétel a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is ingyenes. A Budapest parádét először 2000-ben rendezték meg, majd minden évben egyre több látogatót vonzott be. Az utolsó ilyen eseményt 2006-ban tartották, amikor több mint 500 000-an mentek kibulizni az Andrássy úttól a Hősök teréig tartó szakaszra. A sikertörténet 2007-ben ért véget, amikor szponzor hiányában nem tudták megrendezni a parádét.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Megkezdte működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna a szervezet elnöke már az első munkanapján arra kérte a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetőjét, hogy állítsa össze azon cégek listáját, amelyek nettó éves árbevételének legalább 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeknél a vállalkozásoknál ugyanis a hatóságoknak hivatalból vizsgálatot kell indítania, tudósított az RTL híradó. Az RTL úgy tudja, az új elnök az első munkanapját otthonról, illetve korábbi munkahelyéről, az ELTE-ről dolgozva töltötte. A hivatal végleges központja a Kúria jelenlegi Markó utcai épületében lesz, oda azonban csak 2027 tavaszán tudnak beköltözni, így addig egy átmeneti budapesti irodában végzik a munkát. A szervezet felállítására és működtetésére a kormány közel 2,5 milliárd forintot biztosított, amelyet a korábban megszüntetett szuverenitásvédelmi hivataltól csoportosítottak át. A tervek szerint az NVVH 150 fős létszámmal fog működni, az állomány toborzása már megkezdődött, egy tucatnyi ügyész és nyomozó pedig már el is fogadta az állásajánlatot. A hivatal dolgozóinak mintegy fele a nyomozati munkáért felelős elnök helyettes, az eddigi egyedüliként kinevezett Tasnádi Katalin irányítása alá tartozik majd. Az új hatóság felállítása jelentős elszívó hatással bírhat. Magyar Péter miniszterelnök elismerte, hogy az NVVH elindítása munkaerőhiányt idézhet elő a már amúgy is leterhelt rendőrségen, ügyészségen és bíróságokon, azonban hozzátette, hogy ezt a problémát átszervezésekkel és további erőforrások bevonásával fogják kezelni.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Budapesti trolibusz jármű beszerzés harmadik ütem és állatkerti deltavágány kiépítése. Ez volt a hivatalos címe annak a Budapesti Közlekedési Központ által szervezett eseménynek, amelyen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Rózsa András zuglói polgármester, valamint Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató helyettese vett részt. A politikusok kiegészülve a stábokkal a mexikói úti megállóban szálltak fel a 81-es különjáratra, ami az állatkertig a Kóskároly sétány állomásig vitte a résztvevőket, ahol a beszédek mellett többek között trollis minyonok várták az érkezőket. A projektnek köszönhetően augusztus 31-től hosszabb útvonalon közlekedik a 81-es csoli, közvetlen kapcsolatot létrehozva Zugló, a Városliget és Angyalföld között. Az állatkerti delta fejlesztése a budapesti trolibusz hálózat korszerűsítését célzó beruházás részeként Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Vitézy Dávid a közös utazást követően már a Kóskároly sétánynál hangsúlyozta, hogy a részvételének több oka is van. Egyrészt szívesen jött, másrészt augusztus 31-én lejár a határideje annak, hogy a koronavírus járvány utáni rendkívüli uniós beruházási forrásokat a tagállamok felhasználhassák. A miniszter úgy látja, 5-6 hónapja nem sokan fogadtak volna arra, hogy a politikai és a végrehajtási realitássá válik az uniós pénzek megmentése, amihez kellett a kivételes felhatalmazás, valamint a feltételek teljesítése. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy az esemény apropóját szolgáló beruházáshoz még 2014 novemberében, amikor BKK vezérigazgató volt a jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter, írták alá a keret megállapodást. Az uniós forrásokból olyan új projekteket is elindítanak, mint a hívek és az Intercity cseréje, a lakhatási program, valamint az energetikai hálózat korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan korábbi beruházásokat is bevontak, amelyeknek már volt fedezete, viszont megfelelnek a helyreállítási alapcéljainak, így felszabadítva forrásokat más projektekre. A trolli fejlesztés 11 milliárd forintos program. Közben Karácsony Gergely főpolgármester történelmi napnak nevezte a hétfőit, emlékeztetve az Andrássy út építésének 150. évfordulójára, hangsúlyozva, hogy Budapest aranykorában a város, a kormány és a működő tőke közösen fejlesztette a települést. A főpolgármester jelezte, most rövid idő alatt sok projektet kell megvalósítani. Mint mondta, fontos cél és eszköz a trolli hálózat bővítése. A főváros a legnehezebb pénzügyi kockázatok között is vállalta a trolli beszerzés megfinanszírozását. Kiemelte, hogy ezek korszerű járművek, amelyek képesek felső vezeték nélkül is működni, viszont az infrastruktúrát is bővítik. Budapest hisz a trollikban a főpolgármester szerint, mint mondta, akár meg is duplázhatják a trolli hálózat kapacitását. Bodor Ádám azzal egészítette ki a fentieket, hogy a városban közlekedő 1100 dízelbuszból 253-at trollival érdemes kiváltani. A BKK mobilitási vezérigazgató helyettese a trollik előnyei közé sorolta, hogy a város energiahálózatát csak pontszerűen terheli.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Korszerűsítik a sineket a Budapest-Záhony vonalon, javulhat a főváros közbiztonsága, és beszámolok arról is, hogy vizsgálat indult az augusztus 20-ai rendezvények miatt.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Korszerűsítik a sineket a Budapest-Záhony vonalon. Ezekben a napokban Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között ágyazat és síncserét végeznek mintegy 100 méteren. Emellett kicserélik egy Pest-Szentlőrinci váltó egyik részegységét is. A munkálatok végére a jelenlegi sebességkorlátozások eltűnnek, és a vonatok ismét 120 km/órával közlekedhetnek ezen a szakaszon. Kőbánya-Kispesten az év végéig folytatódik a peronok tetőszerkezeteinek és a felüljáró felújítása, valamint további vágányépítések is várhatók. Illés és Albert érse között szeptember után is folytatódik a korszerűsítés. November 4-éig váltócseréket végeznek, felújítják az ágyazatot, és Albert érsánál átépítik a Dánosi úti vasúti átjárót a késéssel járó sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. Kisvárdán szeptember 7-éig zajlik a Nyári Pál utca és a Margaréta utca találkozásánál lévő vasúti közúti átjáró felújítása, amelynek nyomán az ott érvényes 80 km/órás korlátozást is eltörlik. A nyár során Kőbánya-Kispesten több vágányt és váltót átépítettek a 120 km/órás sebesség biztosításáért, míg Abony és Cegléd állomásain ágyazatfelújításokat és síncseréket hajtottak végre. A munkálatok számos vonat menetrendjét érintik, például a Nyírség és Napfény Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, illetve a Cegléd és Budapest, valamint a Monor és Budapest között közlekedő járatokat.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Javulhat Budapest közbiztonsága, a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentette be Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József 13. kerületi polgármester. Az érintett városvezetők nyár közepén közleményben kérték a kormányt, tegyenek azonnali intézkedéseket annak érdekében, hogy javuljon a közbiztonság Budapesten. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig a kerületek további kezdeményezéseinek elfogadásáról számolt be Ósfai Gábor belügyminiszter, erről közös közleményben adtak hírt a polgármesterek. A kormány elfogadta azt a javaslatcsomagot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb csomópontjain. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A polgármesterek ezzel kapcsolatban azt kérték, hogy ezeket a helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-éig jelöljék ki. A kormány napirendjén van a fővárosi rendvédelmi dolgozók szolgálat teljesítésének sajátosságait figyelembe vevő bérpótlék bevezetésének kérdése. A belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására, az ezzel kapcsolatos kormányzati előterjesztés előkészítése már zajlik. A kerületek olyan hatósági jogköröket szeretnének, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatok számára a dohányboltok éjszakai nyitva tartásának korlátozását, súlyos jogsértések esetén működésük felfüggesztését. Az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre ugyancsak támogatja a belügyminisztérium. Ezzel kapcsolatban azt kérik, hogy a közlekedési szabálysértések miatt a közterület felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatokat illesse meg. Az éjjeli menedékhelyek működésének rendjével kapcsolatos javaslatot vizsgálják, ez a kormány által felállítandó szociális munkacsoport feladata lesz. A belügyminisztérium továbbá javaslatot fog tenni a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a Kerületi Önkormányzati Közterületfelügyeletek és Rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Ülésén egyébként több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az oszályról is egyeztettek. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása. Megérkezett Kelebiára a kínai CRRC gyártmányú sólyommotorvonat, amely a héten az európai vonat befolyásoló rendszer tesztjein vett részt. A vizsgálatok kulcsfontosságúak a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi személyforgalmának előkészítésében, hiszen azt kell bizonyítani, hogy a szerelvény és a pályabiztonsági rendszerei megfelelően együttműködnek. A sólyomvonatok Szerbiában már évek óta közlekednek, Magyarországon azonban továbbra is az engedélyezéshez és az üzemszerű közlekedéshez szükséges vizsgálatok zajlanak. A sólyomvonatok először a Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszán 2022. márciusában léptek forgalomba.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Befogyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-jei szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áva csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrás csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását jövő januártól 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Átalakítja a kormány a dohány és kaszinó koncessziókat, és kezdeményezi a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatáskörének megszüntetését. A dohány és kaszinó koncessziók ügyében a végleges döntés már a jövő héten megszülethet, utóbbiakat akár fel is bonthatják. Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat, és pásítási program indul. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a 2027-re tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többlet forrás csak nem felét, közölte az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara siófoki tanácskozásának résztvevőivel. Svéd Tamás üzenetét Papszekeres Anita országos főápoló ismertette. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket, eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek a mentők. Családi csődvédelmi szolgálat indul ősszel az eladósodott családok támogatására. Ennek célja, hogy a pénzzavarba került, például hitelét vagy közüzemi számláit fizetni nem tudó családokat segítsék alapvetően praktikus és jogi tanácsokkal. Októbertől visszakerülnek a gyermekvédelem keretei közé a javító intézetek, a kormány pedig 3 milliárd forintot biztosít a következő 3 évben ezek átfogó fejlesztésére. Megerősítik az intézmények személyi állományát is. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő várható kevés felhővel. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a mai Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakparton. 21 ember meghalt egy buszbalesetben az Afrika nyugati partjánál fekvő zöldfoki köztársaságban. A jármű egyelőre tisztázatlanokból letért az útról, majd mintegy 30 méteres mélységbe zuhant. A busz utasainak többsége diák volt. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Léner Péter, Kossuth és Jászai díjas rendezőt, színházigazgatót, 13. kerületi díszpolgárt, üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen!
1: A napokban, nem olyan régen, február 15-én volt éppen 90 éves. Sok szeretettel gratulálok, ez egy gyönyörű szám.
2: Igen, így hallani még egyszerű, megérteni lehetetlenség.
1: Miért?
2: Nézze, az, hogy az ember, én már amikor 70 éves lettem, akkor a orvosomtól megkérdeztem, hogy úgy megijedtem, hogy én most megöregedtem, vagy átléptem egy vonalat, és innentől kezdve már mi történik még. És akkor azt mondta, ez egy Préda István nevű orvosprofesszor, belgyógyász professzor volt, aki sajnos már nem él, azt mondta, hogy nyugodjak meg, a mai 70 éves az olyan, mint a régebbi 60, mert az orvostudomány és a gyógyszervegyészet olyan nagyot fejlődött, hogy ma már egy 70 éves 60-nak számít. Na most már nincs kitől megkérdeznem, hogy most mitől nyugodjak meg. De nem kell, hogy megnyugodjak, mert inkább nem értem. Szóval ideges nem vagyok, én soha nem hagytam magam idegesíteni, ami nem jelenti azt, hogy nem voltam ideges, mint minden ember, aki él a Földön. De igyekeztem mindig arrébb állni, és kilépni, és kerülni az idegesítő történeteket, helyzeteket az életben.
1: Hát ez nagyon jó, mert akkor nem engedte magát behúzni a negatív spirálba.
2: Nagyon jól mondja, igen. Igen, pedig azért, hogy most visszaélek ezzel a számmal, 90 évvel erre volt kínálat, hogy úgy mondjam.
1: Hát ezen nem csodálkozom.
2: Igen.
1: Bőséggel.
2: Bőséggel volt kínálat.
1: És hogy telt a születésnap? Tehát mi történik, amikor az ember 90 éves lesz?
2: Hát nézze, ugye volt egy családi helyzet, feljöttek hozzám a gyerekeim, a családok, unoka, az mindig jó, ha együtt vagyunk. Akkor a József Attila Színházban, ahol 21 évet voltam igazgató, ott meghívtak, és egy este egy bemutatója volt egy előadásnak, és a előadás végén már a tapsrendnél lejött valaki, mert kínáltak, előálltak már a színészek, lejött értem valaki, és fölvitt a színpadra, és azt mondta a Nemcsák Károly igazgató, hogy itt van, itt áll előttem, és kellettünk Léder Péter, a színház, most ezt szó szerint idézem, legendás igazgatója, aki ma 90 éves. És taps siker, mind a közönség részéről, mind a mögöttem álló színészek is kedvesen mosolyogtak, tapsoltak. Volt közöttük néhány tanítványom. Mondjuk én ezt a két eseményt rögzítettem az napról.
1: Tehát ez volt az, ami nagyon fontos állomás volt. De az előbb említette, hogy 70 évesen mit mondott önnek az orvos. Hát ön aztán igazán nem panaszkodhat, hiszen amikor 2011-ben ugye eljött a József Attila Színháztól, ahol egyébként 21 évig volt színházigazgató, akkor utána még úgy írt 5 könyvet.
2: Igen.
1: Tehát 70-től 90-ig még 5 könyv.
2: Igen, kérlek szépen az utolsó este, amikor benn voltam a színházban, mint igazgató, akkor a Mici néni két élete ment.
1: Eszter Gályos Ceciliával.
2: Igen, és nem mentem be elbúcsúzni a színészektől. Én nem szeretem a búcsúzást. Kijöttem a színházból, beültem az autóba, és jöttem át az Árpád hídon, és mentem haza, és egyszer csak megszólal a telefonom. Fölveszem, azt a szervusz Péter kémit. Andorai Péter. Mondom, szervusz Péter kém. Szóval csak azért hívlak, mert nagyra becsüllek és nagyon szeretlek. Kis szünet, mert meglepődtem, és mondom, nagyon szépen köszönöm, Péterkém. Én is nagyon szeretlek, és én is nagyra becsüllek. Szervusz! És tulajdonképpen ezzel a nagyon szép két mondattal, és várat, a jó ugyanolyan olyan véletlenül és váratlanul történik az emberrel, mint a rossz. Tehát ez egy váratlan telefon volt, úgy tűnik, mint ha valaki megrendezte volna, hogy az Andorai mikor tudta, hogy én odaérek a híd közepére, ez egy rejtély előttem, de nem bonyolultam bele, örültem. Ezzel lezártam a színházzal a konkrét kapcsolatomat, és akkor úgy éreztem, hogy én ettől az egész történelem akarok elszakadni. Sok minden van bennem, sok történet, sok ember, sok esemény, és úgy gondolom, hogy ezeket rögzíteni kell. Elsősorban azok számára, akik ennek a szereplői. Mert ezek a magyar színház történet szereplői, ha úgy tetszik, a magyar élet szereplői, és akkor úgy döntöttem, hogy az elmúlt 21 évben, ameddig ott voltam igazgató, ezt a 21 évet rögzítem. És akkor elmentem a Kolosi Tamáshoz, akit a gyerekeimen keresztül ismertem, ő volt a Líra igazgatója, és elmondtam, hogy szeretnék ezt könyvet írni. És akkor fölvett a telefont, leszólt Kunos Lászlónak, aki a Korvéra igazgatója volt, hogy küldök le hozzá valakit. Lementem, elmondtam, megbeszéltük, és megírtam az első könyvemet. És akkor ezt még követte 3, és ott kiadtuk 4-et.
1: És aztán most az 5. az már máshol jelent meg, a Napvilágnál. Erről is szót ejtünk. Hamarosan jövünk vissza Léner Péterrel, aki Kossuth Díjas rendező és színházigazgató.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező, színházigazgató, aki a napokban, hát nemrégiben volt éppen 90 éves. Na most ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hát nem sokat, csak néhány mondjuk évtizedet, amikor az édesanyjával sétált, ma jól emlékszem, azt mesélte, hogy az Andrássy úton, és találkoztak Ajtai Andorral, akkor az édesanyja, jaj, úgy néz rám, pedig az önemléke, remélem jól mondom, akkor az édesanyja azt mondta, hogy ön színész lesz majd, amikor ezt Ajtai Andor megkérdezte. És akkor ő erre önre nézett, és azt mondta, hogy beszélje le. Tehát mit gondol, hogy egyáltalán ez miért merült fel? Tehát az édesanyja mit érzett meg magából, amikor még kisgyerek volt, amiből azt szűrte le, hogy ön színész lesz?
2: Ez egy nagyon titokzatos kérdés, amit maga mond. Mi soha erről nem beszéltünk. Hát egy 6 éves vagy hány éves kisfiú van, az ember nem beszél arra, hogy mi akarsz lenni, Péter. De nagyon jól emlékszem az Ajtai Andor arcára, amelyik ezt megelőzően kellemesen társalogtak anyámmal. Ilyen háború előtti Herceg Ferenc, Heltai Jenős a hangnemben, és akkor az arca elkomorodott, és olyan Dosztojevszkij lett egyik pillanatról a másikra, és azt mondta, hogy beszélje le. Na most ez nem az ő személyes sorsára vonatkozik, bár nem ismerem az ő életét, mert egy nagy sikerű magyar színész volt, de egy nagyon nehéz pálya. Tehát nem kétséges, hogy egy embert próbáló pálya.
1: De azért érdekes nagyon ez a párbeszéd, mert valamit megmutat. Tehát, hogy valami misztériumot, valami nagyon erőteljes intuíciót, tehát, hogy az édesanyja is ezt miért mondta? És miért mondta ezt Ajtai Andor, hogy beszélje le, hogy ön távolítsa el ettől a pályát, ettől a világtól mondjuk, nem is feltétlenül talán a színészetre gondolt. Tehát, hogy egy nagyon érdekes párbeszéd, az meg különösen az, hogy önnek mindez megmaradt.
2: Megmaradt, mert az Ajtai Andor személye volt nagyon érdekes számomra, mert nyilvánvalóan láttam már őt, és tudtam, hogy ők is oda, és érdekes volt, hogy egy ilyen maga a beszélgetésnek a hangvétele nagyon érdekes volt, tehát hogy úgy mondjam, ebből a vígjátékból, ezzel a társalgási, kellemes vígjátékból átment egy tragédiába az ő beszélgetésük. Már ennek a zenéje megfogott engem, és mivel ő egy rendkívül jelentős színész volt, gyönyörűen mondta ezt, hogy beszélje le. Ha olvassa, hogy most a nagy színészekről beszélek, csak ha olvassa a nagy színészek életrajzát, a legnagyobb sikeresekét, a legsikeresebbekét, a legjártsebbekét, nehéz ezen a úton végigmenni. Boldogan mennek, de nehéz, és egy nagy feladat.
1: Mi okozza a nehézségét?
2: Nézze, mindenkinél más, de nyilván vannak azonosságok. Az egyik ilyen azonosság az öregedés. Tehát tökéletesen más a szerepköre a 30-40 éves Ajtai Andornak, a 50-60 évesnek, és a 70 évesnek. Na most azt az ember úgy kvázi kezdi megérteni, hogy az életben alkalmazkodni kell a pillanatokhoz. Tehát követni fizikailag, lelkileg, idegileg, agyilag, szellemileg. Na most ez a rádióban is így van mindenkinél. És így van minden pályán. Na most a színésznél hatványozottan, hiszen ez egy testi pálya elsősorban. Nyilvánvalóan nagyon erős hozzá a belső tartalom, az egész személyiség, a kisugárzás. De ez egy testi pálya, szóval mondjuk kinyílne itt a szobában az ajtó, és bejönne egy ember, és állna az ajtóban, akkor magának is, és nekem is eszembe jutna róla valami. Tehát ahogy kinéz, ahogy ott áll.
1: Tehát rögtön lenne egy történet? Azonnal elindulna valami?
2: Egy történet. Egy történet, és amikor megszólal, akkor úgy kell megszólalni, mint az adott pillanatban hány éves az az ember. És ezért ez színésznőknél, hát képzelheti, hogy mekkora téma ez.
1: Hát és nincs is szerep, ugye 40-50 körül?
2: Kevesebb és más. Hát és minél megy előbbre időben, ez annál kevesebb és annál nehezebb.
1: És hát nem beszélve azokról a lelki tartalmakról, amiket egy színésznek önmagából kell előhívni egy szerep megformálásához. Tehát, hogy én arra gondolok sokszor, hogy ez olyan erős, pszichés megterhelés lehet, nem is bírja mindenki.
2: Nézze, egy nem kis feladat az egész, egy embernek egész életében más szövegeit mondani. Tehát a nap egy jelentős részében beszél, és nem azt mondja, amit ő írt, vagy ő mond. Ez mindenképpen ad egy hatás az emberre. És maga az életkorváltozás önmagában egy hatás, mert más az élethelyzete egy 25 évesnek, egy 45 évesnek és egy 65 évesnek.
1: Nem beszélve arról a korról, amiben élnek, amiben születtek, és ugye akkor itt szintén felmerül az, hogy vajon mit mutat meg egy színész lehetőségéből, tehetségéből az, hogy az adott korban hogyan tud érvényesülni.
2: Most maga egy nagyon fontosat mondott, amit én kihagytam, lehet, hogy mondtam volna, amíg tovább beszélünk, de maga nagyon jól megelőzött. Ugye, ha belegondolunk, az én nem mondom ki a számot, hogy hány évemben.
1: Szerintem erre legyen
2: kimondta,
1: büszke.
2: Maga már kimondta. Ugye én egy polgári életbe kerültem be. Egy polgári családba, egy polgári millióbe, egy jó úgynevezett középosztályos élethelyzetbe. Aztán jött a háború, ami születésemhez fogva, vallásomnál fogva ez családomat is, és mindannyiunkat nagyon kegyetlenül megérintett. A családom egy része elpusztult, megölték. Akkor a háború után, ugye itt volt egy zseniális helyzet, 45-ben Pest már felszabadult, de Buda még nem. És a Nemzeti Színház, nem a Nemzeti Színházban, amit lebombáztak, vagy megsérült erősen, hanem a Magyar Színház épületében tartott egy matinét, egy délelőtt. És képzelheti el, egész Budapest ott ült. De nyitva voltak az ajtó, mert az utcán is álltak. És le volt engedve a függő, és várták, hogy elkezdődjön az előadás. És egyszer csak szétnyílik a függöny, kirohad rajta a Várkonyi Zoltán, fölemeli a két karját, és fölült. Élünk! Na most valamilyen módon mindannyiunknak ez volt 45 telén, akik még ott valóban éltünk. Akár gyerekként álltam ott, akár idősként. Egy váratlan adomány és egy váratlan élmény, és ugyanakkor egy váratlan tragédia is, mert láttam a nagymamáimat, akik nem tudták halálukig elviselni, hogy a gyerekeik egy részét megölték. Na most én nyilvánvalóan, mint gyerek, ebből minimálisat éltem át.
1: De hogy olyan korban is élt, amikor egészen más kihívásokkal, szenvedésekkel kellett egy színésznek megküzdeni azon, hogy a pályán maradjon, és hogy sikeres legyen. Na, erre visszatérünk. Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth és Jászai díjas rendező, színházigazgató, akivel az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon a különböző korokban, a rettenetes nehéz évtizedek alatt hogyan tud egy színész fennmaradni, megmaradni, túlélni, illetve hogyan tud akár a mai korban. Szóval, hogy mitől függ ez?
2: A kérdés örök, és így van, ahogy maga mondja, de nem egy színész, hanem egy ember. Tehát egy ember hogy tudja végigélni az életét ebben a korszakban, ebben a 20. mondjuk, mi azt mondjuk, hogy 20. század, de az előttünk lévő pár száz év sem volt egy zenés vígjáték. Itt a feladat az, hogy megkísérjen az ember alkalmazkodni az adott helyzethez. Tehát, és akkor kitalálja, hogy milyenek a technikája. Lelki, fizikai, intellektuális. És aki erre a változásra képes, az a túlélők csapatába kerül, nem folytatom tovább, mert akkor szomorúság.
1: Értem, de hogy közben igen szükséges az, hogy az ember tudjon alkalmazkodni, idomulni valamennyire a fennálló rendhez vagy helyzethez, de hogy közben azért szükség van valamiféle bátorságra is, vagy határok feszegetésére is. Amit például én úgy érzem, hogy ön a Thália Színházban bőséggel megtett, ugye akkor olyan darabokat vett elő, hát Kazimír Károly a színházigazgató áldása alatt, amik nem voltak szokásosak, amik kockázatosak voltak. Hát ilyen volt a Godóra várva, aztán Csurka darabja,
2: Ki lesz a bálanya.
1: Így van, vagy éppen Őrsi István.
2: Sírkő és kakaó.
1: Igen. Tehát, hogy én értem azt, hogy igazodni kell a túlélésért, de hát akár a mostani korszakot is említhetjük, hát borzasztóan nehéz helyzetben
2: vannak.
1: Igen, így van. A színházak, illetve a színészek, hát tényleg, tehát nagyon sokan a megélhetés szélén, remek, nagy tehetségű színészek, de hogy az alkalmazkodás, vagy egyáltalán tudomásul vétele annak, hogy miben élünk, illetve valamiféle kritikai szemlélet és bátorság az elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember fennmaradjon, nem? Tehát, hogy, mert az alkalmazkodás sem jó, hogyha túlságosan jelen van, hiszen akkor maga alá söpör a kor.
2: Igen, de azt mondom magának, hogy én most úgy visszagondolva mind azon témákra, amiket maga bölcs helyesen mond, azt hiszem, ez nem egy intellektuális elemzés eredménye. Az emberben vagy benne vannak ezek ott mélyben, ezek az adottságok, képességek, érzések. Tehát maga mondta Thália a színházat. Szóval Kazimír az alkalmazkodni sem volt olyan egyszerű. De hát most ezzel én nagyon megszerettem őt, és nagyra becsülöm, tehát nem ellenében mondom, de azért mégsem volt a legegyszerűbb ember a világon, de egyikünk sem az. Tehát azért kialakult bennem, azok közé tartozom, akikben kialakult, hogy tudok az adott környezetbe integrálódni. És számomra nagyon fontos volt a Thália, mert rendezni, a Marton Endrénél tanultam meg a főiskolán, aki aztán főnököm volt, és a tanáraimtól, a Major Tamástól, Nádasdi Ádámtól. Nádasdi Kálmán a fiát mondta most. De igazgatni a Kazimírtól tanultam meg.
1: Pedig hát ő sem volt könnyű helyzetben, tehát neki is igazodni kellett a fennálló társadalmi rendhez.
2: Ő ezt szenzációsan tudta. Tehát ő tudta, hogy hol van, mit kell csinálni, és rendkívül sok kollégának, előttem álló vezető kollégáknak rengeteget segített abban, hogy életben maradjanak, és a pályán maradjanak, és adott esetben magas pozícióban maradjanak. Tehát én ott, tehát például azt, hogy ugye a Thália Színház társulatában, ugye ez még akkor bőven úgy volt, voltak baloldali színészek, hogy úgy mondjam pártagok, leegyszerűsítve azt mondom, hogy kommunisták, noha fogalmuk nem volt arról, hogy mi az, hogy kommunista, de mégis ide tartoztak, és voltak régi, úgynevezett régi háború előtti jobboldali színészek. Én egy rossz gesztusra nem emlékszem. Tehát most mondok egy, hogy tehát mondjuk a Dajka Margit, akit imádtam, az egy, az a, mondjuk a jobboldali csapatban volt, a Peti Sanyi bácsi az a baloldali csapatban volt, de ezek tisztelték és szerették egymást. Tehát, és ez annak az atmoszférának köszönhető, amit a Kazimír és a Keres Emil valósítottak meg a Thália Színházban. És ezt én remélem, hogy megtanultam.
1: Jövünk vissza. Lénár Péter a vendégem.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki éppen február 15-én volt 90 éves, amit még most sem nagyon akar elhinni, de hát azért a tények ezt mutatják. És nagyon érdekes az, hogy önben nagyon sokan, meghatározó emberek belelátták azt a jövőt, ami aztán megtörtént önnel. Tehát, hogy ilyen lehetett például Básti Lajos is, aki, amikor ön először színész szakra jelentkezett, rendező akart lenni, de először színész szakra jelentkezett, mert nem indult rendezői osztály, akkor azt mondta önnek a felvételin talán, hogy jöjjön vissza egy év múlva rendezőnek. Honnan tudta? Mit látott? Mert valamit ő is megsejtett az ön életútjából.
2: Nagyon fontosat és nagyon jót mond, nem tudok rá válaszolni. Nyilván a Básti egy rendkívül jelentékeny tehetségű ember volt, és látta, hallotta, hogy elmondom azt a verset, és látta, hallotta, megérezte, hogy ez nem színész, úgy, ahogy van az egész fiúcska, de értette, amit mond. És ne zárjuk ki ebből a házból. Aztán majd a többi kolléga megmondja, hogy mi legyen vele. Ennek volt egy, ha még megengedi, hogy elmondjam, volt egy előzménye. Ugye a Stankai Pistával együtt készültünk fel a felvételire. Erre a bizonyos évben. Ő színész akart lenni természetesen, és a Margit híd, Pesti híd főjénél ott volt egy kis tér, és ott padok voltak. És ott mondtunk verseket egymásnak. És akkor elmondott egy verset, és úgy nagyon hallgattam, és ránéztem, és azt mondtam neki, édes Pistám, milyen szép hangod van neked, és milyen értelmetően beszélsz. És ez nyilván azt jelentette, hogy ő valahogy más, mint én. Tehát ott tulajdonképpen ez az expozé a Bástivnak a szövegének. Tehát ott valamit úgy belém tett valamit, amit én magamtól észrevettem magamon. Amit nem fogalmaztam meg, de aztán természetesen jelentkeztem. Mert aztán utána indult rendezői szak, és arra jelentkeztem.
1: Csak közben Csapos is volt, ugye? Volt egy rövid karrier Csaposként.
2: Csapos voltam, a Zichy Jenő utcában volt, a Pirtói Béke TSZ-nek a borpincéje. És ott voltam Csapos. És talán egy fél évet lehettem ott, és egy héten legalább 3-4-szer ott volt a Berda József költő, aki hozott egy nagy vekni kenyeret, azt ott a hordó fölvagdosta, hozott szalonnát, azt is fölvagdosta, és csinált ilyen kis szeretecskéket magának. Azt ott a hordó fölvagdosta, hozott szalonnát, azt is fölvagdosta, és csinált ilyen kis szeretecskéket magának. És mindegyik után egy pohár

0: hányszor, és fölüvöltött. Hideget kell inni, és melegen énekelni. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és előadta az egész dalt. És ők, és volt még egy bácsi, azt sem tudom, a Lajos bácsi, azt hiszem, egy asztalos mester, egy nagy kövér ember volt, ő viszont minden reggel bejött, és azt mondta nekem távozás előtt, képzeld el, fölébredek, fölöltözöm, kicsit megmosakszom, de előtte én minden reggel meg pont-pont-pont a feleségemet.
1: Micsoda párbeszédek zajlottak ott. És közben Berda József az aktatáskából szalonnázott.
0: Igen. Erre a háromra emlékszem, de hát nagyon sokan voltak ott. Most volt egy nagyobb, ezeknél nagyobb asztal a csaposságomnak. A harmadik felvételén a rendező szakon, tehát a döntőben, ott ült egymás mellett a major Marton Nádasdy. És a major, az ő vezette a felvételit, egy ilyen fehér pólóban volt, fehér kék csíkosban, a másik két úr nyakendő ölt. Azt mondta, olvasd el ezt a verset. És a Petőfi Csokonai volt. Felolvastam, és azt mondta, most rendezd be azt a kocsmát, ahol ezek ittak.
1: Meg volt az alap hozzá.
0: Na most meg volt a tudásom hozzá, hogy maga mondja. És berendeztem azt a borospincét, hát mint egy profi építészmérnök, belső építész. És a major lenyűgözve hallgatott engem, körülnézett, nézte a két rendezőt. Én végigmondtam az utolsó pohárig minden, nagy csönd, és azt hittem, hogy abban a pillanatban kirúg a major, és annyit mondott, köszönöm. És én úgy kecmeregtem a szobából, meg 7 percig tartott a felvételi. Emlékszem rá, mert ez azok közé tartozik, amelyek megmaradnak az ember emlékezetében. Egy harmadik felvétel a rendező szakon 40 perc. Szét trancsírozzák az embert. És meg voltam győződve, hogy nem vettek fel. És akkor egy olyan 2-3 hét után kaptam egy levelet a főváros, a főiskoláról. Lénár Péter, a Színház és Filmműtteni Főiskola rendező tanszakára 56-57-es tanév első évében fölvettük. És megmutattam apámnak, és apám azt mondta, ez az első jó, ami velünk a háború után történt.
1: Mire volt jó az a rövid, csapos időszak, ugye? Jövünk vissza Lénár Péterrel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky, ukrán elnökkel Donald Trump, amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. Az átfogó reformok kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizzair a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották. Következik Giacchino Rossini, a Tolvajsarka, Nyitány. Előadja a Budafoki Doknányi Zenekar. Karmester Hollerung Gábor.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas, rendező és színházigazgató, akinek egyébként nemrégiben jelent meg 5. könyve, amit úgy 2011 óta írt, tehát amióta eljött a József Attila Színházból. Na de menjünk egy kicsit még vissza az időben, az előbb a színművészeti főiskolára való felvételiről beszélgettünk, a rendezői szakról, ahová Marton Endre osztályába került. Mindig nagyon meleg szívvel nyilatkozik róla. Talán még valami olyasmit is mondott, hogy ön volt az ő kedvence, vagy fordítva, önnek ő volt a kedvence. Tehát, hogy érezhető, hogy nagyon erős hatást gyakorolt önre Marton Endre.
2: Én máig azt mondhatom magának, életem talán legboldogabb 5 éve volt. Vagy úgy is mondhatom, hogy az első élethelyzet, amikor tudatosan voltam boldog. Tehát úgy értem ezt, vagy úgy érzem ezt, hogy akkor éreztem, hogy az élet szép, jó dolog tanulni, otthon vagyok, találkoztam önmagammal, találkoztam azokkal az emberekkel, akiket, most egy veszedelmes szót mondok, tudat alatt kerestem. Azért az veszedelmes szó, mert nem tudom, mi az, hogy tudat alatt, de mégis megtaláltam azokat.
1: Hogy a sors ön elé hozta őket? Erre gondol?
2: Igen. Én nem tudtam, hogy kik tanítanak a főiskolán, tudtam neveket, de ezek, hogy mit adnak nekem, és mit közvetítenek nekem, és mit kapok tőlük, azt nem tudtam. Megkaptam a színházat, megkaptam önmagamat. Marton, én nagyon szerettem, nem volt egy egyszerű ember, egy háborúban, visszatérve egy előbbi témáinkra, ő azok közé tartozik, akiket a háború nagyon megviselt. Egy polgári családban született, tanult, tanították, ki járt külföldön, a Reinhardtnál, külföldön tanult, Budapesten tanult, de már származásánál fogva sok minden érezte az életveszélyt. Tehát fiatalon, váratlanul egyszer csak szembe került az életveszéllyel. És ezt hiába volt nagyon sikeres, és nagyon tehetséges. Ezt tulajdonképpen nem tudta, nem is az, hogy feldolgozni, nem tudta elfelejteni. Ez az idegrendszerét és az egész személyiségét, hogy mondjam magának, egy kicsit úgy beárni, úgy nem engedte, hogy a napfény igazárás is.
1: És ez miben nyilvánult meg?
2: Mondok egy példát magánál. Ő tényleg végig 5 év alatt szeretett engem. Számos gesztus mondatot mondott nyilvánosan rólam. És az 5. éves végig a diploma rend, ott diploma kiosztásunk előtt major szobájában volt egy mondjuk diploma megvédés, ami fejenként 10 percig tartott, tehát már egy formális dolog volt. Lezajlott kellemesen, jól, és mentünk kifelé, és a Marton jött mögöttem, és lehajolt hozzám, és a fülembe súgta. Magának innen el kell mennie.
1: De mire gondolt?
2: Arra gondolt, hogy ez a, most kénytelen vagyok így fogalmazni, ez a tehetséges, okos, de rendes polgári gyerek nem fog tudni ebben a magyar valóságban integrálódni tudni. Én ezt természetesen akkor fogalmam nem volt, hogy mit mond. És ma már tudom, mert tapasztaltuk, több millióan, hogy ez egy feladat volt. Tehát maga mondta ezt a nyugdíjban vonulásokra könyvek írása. Uh-huh. Ez is az tulajdonképpen, hogy nem akartam otthon ülni a szobámban, nem felgyújtani a villanyt, és egy sötét szobában ülni és szoborkodni, hogy én most már nem dolgozom.
1: Tehát végül is akkor Marton Endrének azért ebben nem volt igaza, hogy ön itt ne tudnak
2: kiteljesülni.
1: A Marton
2: Endrének nem volt igaza, de a Marton Endre 62 éves korában szívinfarktusban meghalt. Tehát nagyon szerettem, és ha most egy pillanatban rágondolok, akkor azt tudom mondani, hogy köszönöm.
1: Léner Péterrel jövünk vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki hát ezért jó néhány színház élén ott volt az elmúlt évtizedekben. Hát például a Miskolci Nemzeti Színház rendezője volt, aztán a Nemzeti Színházé is, később a Pécsi Nemzeti Színházé, aztán a Thália Színház rendezőjeként is dolgozott, majd a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, illetve a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója és főrendezője. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezője, ugye most szándékosan nem mondtam még a József Attila Színházat, de hogy azért ön mindenhol igyekezett megvalósítani azt, ami ott volt a fejében, és talán ez legjobban mégiscsak a József Attila Színházban sikerült, vagy ott volt nagyon határozott elképzelése, vagy ott ért be, bár a Nyíregyházi is hatalmas siker volt, és ott is legendás igazgatóként tartják számon, de hogy mégiscsak a József Attila volt az, amit önnel kapcsolatban korszakalkotónak neveznek.
2: Számomra ez a hosszú út, amit mond, ennek az volt a nagy értelme az életemben, hogy ugye én egy pesti polgárfiú vagyok. Születésemnél fogva, gyerekkori életemtől kezdve elég sokáig, ahogy apám mondta önmagáról, én egy terézien státti polgár vagyok. És lehet, hogy én is az vagyok. Annak kellene, hogy ma Budaligeten lakom, amelyikkel nagyon szeretek lakni, de azért ott a személyiségem centrumában, mégis az identitásom központjában mégis ez maradhatott. Na most az, hogy én ennyi vidéki színházban voltam, ezt ma már úgy fogalmazom meg, és akkor is örültem, de ma úgy visszamenőleg úgy fogalmazom meg, hogy megismertem Magyarországot. Tehát amit kaptam ettől a nagy utazástól, hogy megismertem Magyarországot, és megértettem, hogy hol élek. Jobban megértettem, mint hogyha egy színházban éltem volna le az életemet, amit én nagyon szerettem volna. Én a Nemzeti Színházat imádtam, amikor ott voltam. És többször kísértem haza a Martony Endrét, és akkor emlékszem egyszer a Tököli úton, ott kis bentünk, mert ő besétált az Ilka utcába, oda már nem engedett be engem, mert ő ott lakott. És azt mondtam a Tököli út és Ilka utca sarkán, tanár úr, minket mégis a Nemzeti Színházból fognak temetni. Na most ez nem történt meg, a Martony Endrét drasztikusan kirúgták, 62 vagy 63 éves korában szívinfarktus kapott, és egy autóban meghalt. Én egy évig voltam a Nemzeti Színház tagja, utána azonnal kirúgtak.
1: De a Makrancos Katát azt megrendezte?
2: A Makrancos Katát megrendeztem. Akkor volt egy Shakespeare forduló, és hárman rendeztünk. A Major, a Marton és én. Akkor voltam 23 éves, jelentettem a Makrancos Hölgyet, és boldog voltam, isteni színészekkel dolgoztam, Berek Kati, Mányai, Tompa Pufi, rengeteg, egyik jó volt, mint a másik, Rajz, Bicskei Tibi és a többi, és évad végén történt egy igazgatóváltás, és az ő igazgató jóba voltam a társulattal, Kálmán Gyuri, nagyon szerettem. Beivatott, és azt mondta, hogy te neked itt sikered volt ebben az évben, de mégis úgy gondolom, hogy te jobban jársz, ha innen most elmész.
1: És ez mit jelentett? Tehát ez valami becsomagolt udvariasság volt? Vagy?
2: Ez azt jelentette, hogy a Major és Marton két főrendező között volt egy drámai kapcsolat. És én, mint Marton növendék kerültem a Nemzetibe, és az új helyzetben a Major pozíciója lett erősebb. Mm. És az új igazgató nem akart engem, hogy egy rossz helyzetbe kerüljek.
1: Mm. Ez a végül is akkor jót tett.
2: jót tett nekem, és kiléptem a Bot Bélának hívják, hívták, kiléptem az igazgatói szobából, és a főtitkár, de még az ajtón volt a keze, a főtitkár azt mondja, hív fel a Vámos Lászlót, mert keresett. És akkor onnantól kezdve mentem a vidéki színházakba, egyikből a másikba, a másikból a harmadikba, nagyszerű városokkal ismerkedtem meg, mind különböző. Tehát, mit tudom én, Miskolc és Pécs hihetetlenül különböznek. Mindegyiktől különbözik Szeged. Mindegyiket nagyon szerettem. De most mondtam háromat abban a 6-7-ből. És ez a zárt világban élő pesti kisfiú, akkor már nagyfiú, megismerte ezt az országot. Szóval többet tudtam meg, mint ezt megelőzően.
1: És ezt fel is tudta használni a későbbiek során, ezt a tudást, tehát ilyenkor az emberre úgy ragadnak információk, hogy nem is kell érte tennie, hanem csak ott van egy adott helyzetben.
2: Igen, ezek úgy, ezek, hogy mondjam, az ember belélegzi. Tehát nem tudja, hogy mi jön be, amikor levegőt vesz. Vagy amikor néz, vagy amikor hal, vagy ezt nem tudja az ember. De ott belül ez elraktározódik valahova, oda, ahova neki kell.
1: Igen. És tudja, mi az érdekes, hogy most az ön életrajzát tényleg csak így nagyon, ha az ember csak így átfutja, akkor már is egy nagyon, hát egy rendkívül sikeres ember pályaképe rajzolódik ki. Hát ha még alaposabban nézi meg, akkor pláne így van. De hogy mégis azért önnel is történtek ilyen traumák, hát gondolom azért csak az volt, amikor egy év után a Nemzeti Színháztól elküldték. Szóval, hogyha egy kicsit a felszínt jobban megkapirgáljuk, akkor azért ott is voltak bőven nehézségek, vagy akár csak az, hogy 56-ban, ugye, amikor a színművészetire járt, akkor is meg kellett küzdeni azzal a helyzettel, ami az országban volt. Mindegy, számtalan ilyen eset volt.
2: Igen, szóval mindenkinek most télen operáltak engem, így gerinc, egy súlyos gerincműtétem volt. És a belgyógyász professzor, aki egy műtét előtt vizsgált engem, a jelentésre azt írta, az operációt megfontolandónak tartom, de kardiálisan rendben van. És akkor egy nagyszerű sebész professzor szegedi klinikán megoperált, és nem volt mindenki biztos abban, hogy ezt túlélem. És akkor a sebész professzor, amikor mielőtt elment, hazajöttem volna Pestre, 4 nap után, egy 2,5 órás műtét után, azt mondta nekem, te a túlélő kategóriájába tartozol.
1: És ez mindig így volt, nem csak most. Nem? Ez egy belső adottság. Tehát itt ő nem hiszem, hogy az egészségi állapotára gondolt, hanem valami belső lelki erőre.
2: Nem tudom, azt tudom, amit egyet tudok, hogy én most itt ülök, és magával beszélgetek, és jól érzem magam, és jól esik arról beszélni, amit maga kérdez, mert jól esik mindent felidézni. És itt az elmúlt hetekben ezt már többször megtettem, és mindegyiket élveztem. És most is élvezem, mert örülök, hogy ezek az évtizedek úgy múltak el, és ezt a könyveimben próbáltam kiírni és rögzíteni, hogy ez másoknak is jelentsen valamit.
1: Én meg nagyon örülök annak, hogy itt van nálunk. Most zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.
2: Mit csinálunk?
1: Zenélünk. Lénár Péter a vendége.
2: Most fölállhatok egy pillanatra?
1: Fel.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, akinek egyébként 5. könyve jelent meg nemrégiben Színésznők címmel. De most egy kicsit még, hadd kérdezek öntől valamit. Ezt én nem értettem, hogy ön a színművészeti főiskolán tanított, de nem rendezőket. Miért nem?
2: Oda hívtak tanítani a színészekhez, és én boldog voltam, hogy ott tanítottam. A Marton osztály, a Marton hívott. A Marton hívott, ő indított egy új osztályt, és oda járt a Rubol Dödör, a Pregitzer, most mondok két nevet, a Tóth Tamás, és a többi ebbe az első osztályba. És előtt az első osztály, amit tanítottam, és nagyon szerettem a főiskolát. Nagyon szerettem a főiskolát, nagyon szerettem, mint hallgató, nagyon szerettem, mint tanár.
1: De színészeket tanított, rendezőket meg nem.
2: Nem, nincs, nem gondolkoztam ezen soha. Én örülök, a fiatal színészek között éltem, ottam még egy 30 évig tanítottam, vagy mennyi ideig.
1: És mi volt ez a legfontosabb tudás, vagy amit igyekezett átadni nekik? Tehát mit tartotta a legfontosabbnak a szakmából?
2: Most ez az utolsó könyvem, ami most jelent meg a múlt héten, Színésznők címen, három színésznővel a beszélgetéseim, a Halász Judit, Eszter Gályos Cili és a Galambos Erzsi. A Eszter Gályos Cili, aki a Túlélők nagy csapatában van, van egy ilyen mondata: én is, mint mindenki, beleestem egy üregbe, egy pocsolyába, egy üregbe, és az volt a célom, hogy minél előbb kimászok belőle. És ki lehet mászni? Tehát nyilvánvalóan ki kell találni, hogy hogy mászom ki, miért mászom ki, hova mászom, de tulajdonképpen ennek a tudatalatti, ott bent van a mélyemben ennek az ismerete.
1: Ezt lehet, hogy nem is kell szavakba foglalni, hanem...
2: Nem is tudom.
1: Nem is.
2: Nem is tudom.
1: De hogy mégiscsak érzékelhető, és hogy valamilyen módon mégis átadja ezt a tudást.
2: Hát az, hogy most itt ülök és beszélgetek magával. Tehát tulajdonképpen ez a korosztály már elég kevesen vagyunk.
1: De ön viszont elképesztően aktív. Tehát az, hogy 70 éves korától, ugye 70 körülbelül?
2: 71.
1: 71 éves korától, igen. Mostanáig megírt 5 könyvet. A József Attila Színházról, Stankairól, akivel majdnem egy napon született, ugye egy nap különbséggel, és hát nagyon sok minden összekapcsolta, összekötötte önöket. Aztán hát írta a színésznőkről, írta a nagy mestereiről is, Kazimír Károly, Marton Endre.
2: Pista bácsi tanárul, igen, Farsi címmel, Bodrogiról.
1: Bodrogiról. Tehát, hogy elképesztő, hogy mi mindent hívott elő az emlékezetéből, és hogy ezek a könyvek, ezek nem elsősorban egy ilyen kérdezfelelek típusú történetek, hanem olyanok, amelyekről ön is sokat elárul saját magáról, és az ön személyisége is kibontakozik.
2: Most nagyon fontosat mondod. Tehát úgy bontakozok ki, hogy ami az elmúlt évtizedekben bennem maradt, amelyek engem alakítottak, és akikre én is nyilvánvaló hatással voltam, ennek az élményét át akarom adni.
1: De át lehet adni egyébként szavakban a színházhoz kapcsolódó élményeket, hiszen a színház az egy annyira erőteljesen érzéki élmény. Ott vagyunk egy adott térben, abban a pillanatban. Szóval, hogy hogyan lehet ezeket a történeteket, ezeket a tapasztalatokat szavakba foglalni, és úgy átadni mondjuk egy olyan generációnak, aki egyébként adott esetben már nem is ismerte azokat, akikről szó van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen egy más szinten működik a színház, mint az írás.
2: Hogy mondjam magának, ez most egy olyan alapvető kérdés, amit maga most hozzám intézett, ami annyira jó, hogy nem lehet rá válaszolni. Tehát ha megkérdezi, hogy hány órakor születtem, és mikor, az pontosan meg tudom magát mondani, bár nem voltam öntudatomnál még akkor, de erre nem tudok válaszolni. Nyilván bennem van valami, hogy a színészekkel, azt mondta nekem, most még egyszer idézem a Cilit, azt mondta a Cili, hogy magának színész lelke és színész szíve van. Én nem elemeztem soha magamat. Na most ezt nagyon megtisztel a Cili, ahogy ezt mondta. Ő ezzel azt akarja mondani, hogy testvér, hogy egy csapatban vagyunk.
1: És ezt megsejti. Tehát,
2: és ezért tudtunk egymással beszélni, de nem csak vele, és az Erzsivel, és a Jutkával, hanem azon a több száz színésszel, akikkel együtt dolgoztam. De én a műszakkal is, képzelje el, hogy már bőven eljöttem a József Attilából, már bőven nyugdíjba voltam, és csöngetnek nálunk. Nyilván az íróasztalnál ültem, kimegyek, ez a Canka Sanyi állott, ez ott kellékes volt a színházban. Meghalt természetesen. Azt mondja, tanár úr, hogy miért, azt nem tudom, engem mindenki tanár úrnak hívott a színházba. Azt, hogy igazgató, ezt nem is hallottam. Azt mondja, tanár úr, hoztam valamit. És akkor a József Attila színház nézőtéri székeit kicserélték, mert azok évtizedekkel ezelőtt kerültek be az épületbe, és behozza a lakszobámba, és leteszi azt a két széket, ami mi a feleségemmel ültünk a bemutatókon. Na most, hát ez valamit jár, ahogy maga most mutatja, látom. Tehát ezen nem...
1: Nem kell magyarázni.
2: Tessék?
1: Nem kell magyarázni.
2: Nem kell magyarázni. És azt mondtam, hogy köszönöm, Sanyikám. És ott van a szobám kellős közepén, az íróasztalom előtt áll így.
1: A két szék.
2: A két szék. És remélem, hogy ott is marad.
1: Lénár Péterrel jövünk vissza.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter Kossuth Díjas, rendező és színházigazgató, aki hát 21 évet töltött el a József Attila Színház igazgatójaként. Ugye 1990-ben egy abszolút történelmi helyzetben a rendszerváltáskor került oda, és alapvetően meghatározta a színház repertoárját, további működését. Mi volt az ön fejében elsőként, legfontosabbként, hogy mit szeretett volna ott megvalósítani?
2: Valamelyik nagy francia rendező, színház csináló mondta, azt hiszem a Villard, hogy aki egy színházat csinál, annak azon túl, hogy ismeri a darabot, amit rendezi, ismeri a szerepet, amit játszik, valamit még tudni, valamire még gondolnia kell a mindenek fölött. Tehát ezt mondjuk úgy lehet megfogalmazni, hogy legyen egy stratégiája. Az én stratégiám a József Attilában az volt, hogy ez Angyalföldön van. 56-ban alapították azzal a céllal, hogy az a munkás réteg, amelyik ott él, és színházba jár, azok szeressék meg és ismerjék meg a színházat, mert akkor még ez ott a József Attila Színház úgy kiebesett a város, a Budapest centrumából. De 90-ben már megvolt, 90-ben, amikor én oda kerültem, már más volt a helyzet, azóta eltelt 35 vagy hány év. És akkor én úgy gondoltam, ez a bizonyos stratégia, hogy ezt az osztályt polgáriasítani kell. Tehát ebből a ott született, most már második vagy harmadik generációból, aki még él az elsőből is, polgárokat kell csinálni. Vagy részt venni abban, hogy ők polgárok legyenek. Tehát a műsortervet, az egész színháznak a tartalmát, ez volt a célja, hogy ezt meg tudjam tenni. És ezért voltak ezek a több ilyen megalapítottam a stúdiószínházat, amit a Gáler Zsilla neveztem el, aki nekem kedves tagom volt, akit nagyra becsültem, és szerettem, és fiatalon meghalt, egy nagy tehetségű rendezőnő volt. És itt a Gáler Zsilla stúdióban különböző, de még a nagy épületben is különböző kulturális programokat szerveztünk. Tehát olyan pluszakat.
1: Beszélgetéseket, ugye, ha jól emlékszem.
2: Pontosan. Olyan beszélgetéseket, amelyek a színházi előadások mellett még kulturális, történelmi, intellektuális élményeket is adnak. Tehát, hogy aki akar szellemileg gazdagodni, annak ilyen élményei is legyenek, és lehetőségei. Ilyen volt például az Ormos Máriának a történelmi sorozata, akit nagyon szerettem. Ilyen volt a Bokor Péternek a nagy személyiségeket bemutató sorozata a Nagy Színházban. Ott ismerkedtem meg Habsburg Ottóval például. De a műsor is nem direkt módon, de hogy mondja magának, most egy rossz szót mondok, de azért egy kicsit ilyen vígszínházias is legyen.
1: Molnár Ferenc volt az egyik nagy kedvence, ugye?
2: Én Molnár Ferencet nagyon szerettem, és hát a Játék a kastély egyik kedvenc előadásom volt a Stankaival és a Bodrogival. Szerettem a József Attilával lenni.
1: És amikor a könyveit elkezdte írni, ugye a nyugdíj után, igen, 71 évesen, akkor újra élte azt, ami önnel történt, vagy hogyan történt, hogyan zajlott maga az írás, illetve az interjúkészítés folyamata? Azért ez felidéz mindent, nem? Hogy újra előveszem, és arról írok, amiben éltem.
2: Szóval úgy gondoltam, hogy ez a Pista bácsi tanár úr karcsit, tehát nekem kötelességem, de egy öröm, és egy mély öröm rögzíteni azt, hogy mit adott, újra gondolni, megfogalmazni magamban azt, mit adott nekem az Egri István az életemben. Mit adott nekem a Marton Endre, és mit adott nekem a Kazimír, akik mondjuk a legközelebb álltak hozzám. És az ő személyiségükről nekem beszélni, gondolkozni, átélni őket, hogy úgy mondjam, élővé tenni. az egy, az nem egy szentimentalizmus volt, hanem egy mély öröm volt, és úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőlük. A Stankairól írtam még, aki egy nagyon közeli barátom. Két nagyon közeli barátom volt, a Lengyel Gyuri rendező és a Stankai Pista. És mind a kettőjükkel együtt volt, csináltunk színházat. A Stankai temetésére én búcsúztattam őt. És vége voltam, beültem az autóba, és jöttem haza, és ahogy elindultunk a Farkasréti temetőből, szól a telefon, és a bodrogi hangját hallom. Alig tudott beszélni. Végig sírtam az egész beszédet. Tettem 5 métert, 10 métert a kerényimre, és a maga stílusában, és a maga habitusában azt mondja, életed legnagyobb teljesítménye. Na most ez nem így van, de ő valami nagyon nagyot akart mondani.
1: Mit gondol, hogy miért érdemes színházat csinálni? Miért érdemes ma színházat csinálni?
2: Az emberek miatt. Szóval itt két, hogy úgy mondjam, indulat van az emberben. Az egyik az, hogy amiről írok, akikről írok, azok fontosak legyenek a számomra. A másik indulat a jövő. Hogy úgy érzem, hogy felelősségem van a magyar színház jövőjéről is. Sokat kaptam, és amit tudok, visszaadok. Most ezt tudom.
1: És kérik a tanácsát a fiatalabbak, akik a szakmában dolgoznak? Tehát fordulnak önhöz?
2: Nem. De ez nekem semmi gondot nem okoz. Alig ismerjük ma már egymást.
1: Ez baj.
2: De ez éljék a maguk életét. Ma ugyanúgy föl kell fedeznie a igazgatónak, rendezőnek önmagát, ahogy ezt mi tettük. És mondok egy példát magának. A apám, akit én természetesen nagyon szerettem, egy nagyon okos ember volt. Soha nem magyarázta nekem, hogy mit csináljak. Ő figyelt engem, nézett, hallgatott, és egy pár mondatára tudok csak visszaemlékezni. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi többet nem beszéltünk.
1: Más módon tanítottam.
2: De aztán olvastam ezt a Konrád önéletrajzában is, ahol szintén ezt írja le. Tehát ez nem én élem át egyedül. Hogy az apa nem, most miért van az rajtad, miért nem ez van rajtad, most mit? Itt egyet tud adni az ember. Olyannak lenni, hogy ő neki legyen egy ember, aki bennemnek megmarad. Hogy én megmaradjak a fiamba, meg az unokámba, meg a lányomba. Tehát vegyék észre, hogy ebbe a emberbe mi volt az, ami miatt jó, hogy ő lett az apánk.
1: És hát képletesen a sok színésznek is.
2: Aki... Az, ami miatt jó, hogy ő lett az apánk.
1: És hát képletesen a sok színésznek is, aki ön körül volt. Természetesen nem apaként, de hogy...

0: a fekszem, akkor őt látom el. Fölébredek, kinyitom a szemem, és ezt a két széket látom először.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnénk olyan 90 évesek lenni, mint ön. Én biztosan.
0: Lesznek. És úgy nagyon sok tehetséges ember élt mindig ebben az országban. Nagyon sok rendes ember élt ebben az országban. És most is így van ez. És én bízom abban, hogy ezek azt fogják produkálni, amit nekik produkálniuk kell.
1: Ami belőlük fakad. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk. Nagyon nagy öröm volt a beszélgetés.
0: Én is köszönöm, és én is nagyon jól éreztem magam, sőt, fontosnak tartom ezt a mostani beszélgetésünket, az én számomra.
1: Léner Péter Kossuth Díjas rendező és színházigazgató volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos idő várható, kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.

0: Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky, ukrán elnökkel Donald Trump, amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Csaknem 260 drónt lőtt le éjjel az orosz légvédelem. A moszkvai védelmi minisztérium jelentése szerint a harci eszközöket 15 régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett semmisítették meg. Az oroszok szerint az ukrán dróntámadások miatt 3 ember életét vesztette, és lakóépületekben, üzemekben is károk keletkeztek. Moszkvát ezúttal nem érte támadás. Miután a szemben álló országok kölcsönösen 3 napra felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat az amerikai közvetítőkkel folytatott tárgyalások idejére. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése, valamint Dél-Magyarország és a Vajdaság közötti közlekedési kapcsolat javítása. A közbeszerzést a következő hetekben írják ki. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvosi konzultációt és a sürgősségi betegellátást. 6 rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó szászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket és szédülést tapasztaltak, mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilótafülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Izraeli légi támadásokban 4-en meghalt.

0: Haltak, 20-an megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatije városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sebesült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indította a távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretett Szolgálata természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félig gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az elszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.

0: reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos idő várható kevés felhővel. Ukrajnában tárgyal az amerikai elnök békedelegációja. Manipulációnak nevezte Lannert Judit a KDNP által kifogásolt felvételt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Izraeli légi támadásokban 4 meghaltak, 20 megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatije városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sebesült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indította távozását és a pedagógus szakszervezetek állásfoglalását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részleteket magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampány kellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A kezdeményezés elindítói a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Porpáci Krisztina államtitkár közölte, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretett Szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A West End City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000. áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a II. Világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető III. Világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A II. Világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperté első vezetője, a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibusoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes késő nyári idő. Az ukrán fővárosban tárgyalnak a békéről Donald Trump külön megbízottjai. Segélycsomagokat osztott ki a baptista.

0: A szeretett szolgálat Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml szorosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán támadásokban hárman meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Ukrán közlés szerint egy háromtagú család halt meg orosz légicsapásban a Harkivi régióban, a román határnál pedig lezártak egy átkelőt. Izraeli légitámadásokban négyen meghaltak, 20-an megsebesültek Dél-Libanonban. Nabatieh városában egy történelmi épületet ért találat, de állami hivatalok is megrongálódtak. Izrael korábban azt közölte, hogy a Hezbollah drónnal támadta az izraeli katonákat, de senki nem sérült meg. A zsidó állam szerint az iszlamista szervezet ezzel súlyosan megsértette az Izrael és Libanon közötti tűzszüneti megállapodásokat. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetem klinikai központjában, így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az orvos konzultációt és a sürgősségi betegellátást. Ingyenes szabadtéri koncertet ad a Baptista Fesztivál zenekar a budapesti Hősök terén. Az esti hangversenyen felcsendül Schubert 8. szimfóniája, majd Árvo Pärt Nyári keringő című művét adja elő a gyermekkórus eredeti észt nyelven. A program Prokofjev Hamupipőke szvittjével zárul, vezényel Fischer István. Országszerte süt a nap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12-20 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes késő nyári idő. Tavalyhoz képest 8%-kal több új hallgató kezdte meg tanulmányait az idén a Semmelweis Egyetemen. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a

0: tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk professzor dr. Apagyi Mária, Weiner Leó, Apáczai Csere János, Magyar Örökségdíjas, Lantos Ferenccel közösen és a Pécsi Tudományegyetem által díszdoktori címet kapott zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja. Nevéhez fűződik a zeneiskolai improvizáció tantár, 12 év folyamra szóló országos tantervének kidolgozása, amely a Zongorálom című zongoraiskolájában realizálódik. Az egyetemi szintű képzésben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetében ő alkotta meg a hangszeres improvizáció tantárgyat, amely példanélküli a magyar művészeti felsőoktatásban. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Sok szeretettel köszöntünk a műsorban, Mária, és hát engedjék meg a hallgatók, hogy mi tegeződünk, mert Máriával nagyon különlegesen ismerkedtünk meg, és a Dávid is nagyon régóta ismeri Máriát, ugyanis mi úgy találkoztunk, hogy a férjed Lantos Ferencnek a kiállításán megszólítottál, és gyakorlatilag azóta együtt készítjük elő az életrajzi kötetedet, Dávid pedig gyermekkora óta ismeri Máriát. Hogyan alakult az, hogy táborokat szerveztetek, és improvizációra tanítottátok a gyerekeket?
2: Ez nagyon izgalmas munka volt, mert abban az időben, de sajnos még most sem gyakorlat az, hogy a zenei intézmény improvizációt tanítsanak. Mikolasz Arnonk úr azt mondta, hogy 200 évvel ezelőtti módon kellene oktatnunk, mert akkor a zenét mint nyelvet tanították. Manapság nem mint nyelvet tanítják, de férjemnek a hatására én már első pillanattól kezdve, amikor vele találkoztunk, elkezdtem azt a munkát, hogy a tanítványaimmal megpróbálunk egy hanggal dolgozni, két hanggal, hármas hangzattal, bármilyen zenei szemponttal, és így alakult tulajdonképp az a tantárgyprogram, az improvizáció tantárgyprogram, így állt össze lépésről lépésre a tanítványaimmal való munkák során, és közben állandóan előadásaink voltak, meg nyári táborok, és Zsoldos Dávid is részt vett egy ilyen táborban, ragyogó kreativitással. A gyerekek általában nagyon nyitottak, és minden új dolgot könnyen vesznek, és Dávid is olyan természetesen kapcsolódott, hogy még ma is előadásokon az ők akkori kompozícióját be szoktam mutatni, hogy mint egy kisgyerek, hogyan kapcsolódik ehhez a témához, és milyen ragyogó dolgokat tudnak kitalálni. Úgyhogy rettentően örülök nektek, hogy meghívtatok erre a műsorra, és mindkettőtökkel itt találkozhatok, és beszélgethetünk. Köszönöm szépen!
3: Hát mi köszönjük, és bevallom, én nem számítottam arra az információra így az adás elején, hogy hirtelen szembesüljek azzal, hogy tananyaggá váltam, még hogy érintőlegesen is. Az viszont nagyon is a műsorra tartozik, hogy ezek az improvizációs táborok, amelyeken én tulajdonképpen csak egy alkalomóta vettem részt teljes egészében. Én 12 éves voltam, amikor ez a tábor engem elért, és mai napig a 10 éves élményem még legintenzívebbjeként tartom számon. Irtózatos hőség volt Orosházán, az Alföldön. Ott gyakoroltunk egy nap alá téve, és azért volt ez annyira érdekes és fontos élmény, mert ugye a mai napig a klasszikus zenével ismerkedő zongoristák, hegedűsök, cselisták és ugye mindenki, tehát minden hangszeres, alapvetően arra vannak nevelve, hogy ragaszkodj a kottához, legyél pontos, itt interpretálunk, tehát van egy szöveg, amihez hűségesnek kell lenni, és tulajdonképpen teljes egészében ebből a stúdiumból kimarad az, hogy mit akarsz te kezdeni azzal a zenei szöveggel, vagy azokkal az idiomákkal, amelyekkel megismerkedsz a zeneiskolai oktatás folyamán. Ez egy jazzistának később teljesen természetes és szükségesé válik. Ugye a klasszikus zenének egy kicsit más az iskolája nekem. Hadd én az első, talán legfontosabb szakmai kérdése, amikor az improvizációról van szó, hogyha én most egy zeneiskola igazgatója lennék, vagy egyszerűen csak egy zongoratanár, hogy mivel győznél meg, hogy miért nagyon fontos az improvizációt az oktatás szerves részévé tenni?
2: Az improvizáció az évezredek óta, mondhatom így is, hozzátartozik a zenei gyakorlathoz. De ha csak én azt mondom, hogy ahogy mi most beszélgetünk, akkor mi tulajdonképpen improvizálunk, nem megtanult mondatokat mondunk egymásnak, és ha belegondolunk, a zene ugyanúgy nyelv, mint egy magyar nyelv, vagy egy angol nyelv, nyelvnek minden aspektusát észszerű tanítani. Nem külön tantárgyként, hanem szervesen együtt a teljes zenei anyaggal együtt, és azt hiszem, hogy ez elég meggyőző, hogy Beethovent is tanul, vagy Czernit, vagy Lisztet tanul, de amellett a saját nyelvét is, a saját kifejezési lehetőségeit is meg kell, hogy tanulja, mert egyébként nem tud megnyilatkozni, csak darabokat, hogy így mondjam. mondjam, zeneműveket tud előadni.
3: Akkor fordítsuk meg a kérdést, hogy miért és hogyan tűnt el az improvizáció a zenei mindennapokból, hiszen nyilvánvaló, hogy nem csak Beethoven és Mozart korában tudott mindenki improvizálni, és a szerves része volt a zenének, hiszen improvizálták a kadenciákat, de hát hogy a romantikában is, a Lisztről ugye legendás, hogy mekkora improvizatőr volt, bármilyen témára órákig tudott rögtönözni, de hát itt tudjuk a kortársairól is, hogy szinte szabályos versenyek voltak, és még a 20. század elején is egyébként ez igaz, hogyha megnéztek egy Paderewski felvételt, vagy 20-as években ez még ott volt, és aztán valahogy a második világháború után ez eltűnt. Miért tűnt el?
2: Én nem tudom pontos választ, de úgy gondolom, hogy azáltal, hogy mindenki a tökéletességre törekedett, és hogy egy-egy kottát tökéletesebben eljátszani, és minél több kotta volt, minél többet tökéletességesen interpretálni, ez háttérbe szorította azt az esetlegességet, ami az improvizációkkal együtt jár, mert egy improvizáció az egy csomó esetlegességet is tartalmazhat. Nem biztos, hogy olyan tökéletes, begyakorolt munka áll mögött, mint amikor megtanulunk egy zeneművet. Tehát fontos az, hogy ez a spontán megnyilatkozás is részünk legyen, és megtanuljuk, hogy ezt milyen módon tudjuk interpretálni, milyen módon tudjuk kifejezni saját magunkat, a saját nyelvünket. És fontos az is, hogy nagy előadók vagy nagy zeneszerzők műveit képesek legyünk magas szinten jó minőséggel előadni. Tehát a két dolog együtt kell, hogy legyen. És hát Goethe például azt mondja, hogy a tökéletesség az ég mértéke. A tökéletességre törekvés az emberé, és ezt nap mint nap gyakoroljuk, ezt a tökéletességre törekvést, és ehhez szerintem az improvizáció, vagyis mondjuk magyarul a rögtönzés, ez szervesen hozzátartozik. Szerintem ezért.
4: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Ami nagyon izgalmas még, hogy a kialakított pedagógiai módszeretek nagyban épít az interdisziplinaritásra is abban, hogy a kisebb egységeknek az összefüggéseit a nagyobb egységekkel összehangoljátok. Hogyan lehet ezt zenei szempontból megvalósítani?
2: Én arra gondolok, hogy minden egy egységes rendszerben működik, a természettel összhangban, és ennek a rendszernek vannak azonos elvei. Hirtelen a Szentgyörgyi Albert idézet jut eszembe, ő ezt nagyon szépen fogalmazza, azt mondja, hogy a természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Minden egy közös alapelvre épül, úgyhogy végeredményben mindegy, hogy mit tanulmányozunk, és elég értelmesek vagyunk ahhoz, hogy az élet alapelvei szerkezetét megértsük. Azt hiszem valahogy így van az idézet pontosan. És akkor, ha a zenéről van szó, és nem csak a zenei részt nézzük, hanem megnézzük, hogy milyen kapcsolatokat tudunk említeni vagy felfedezni azzal a zenével, amivel éppen szembesülünk, akkor lényegében arról van szó, nem csak zenéről beszélünk, hanem rájövünk arra, hogy a zene egyetemes jellegű. Az egész világ egészben ugyanúgy helyet kap, mint bármilyen más művészet, vagy bármilyen más tevékenység, és ezek szoros kapcsolatban állnak bizonyos szempontok szerint egymással. Most, ha a kapcsolatokat felfedezzük, akkor a gyerek rájön arra, vagy a tanítvány rájön arra, hogy itt nem csak zenei dolgokról van szó, hanem a zenének egy olyan sajátos, sűrített megfogalmazásáról, ami összekapcsolhat bennünket a világ többi tevékenységével, vagy művészettel, vagy tudománnyal. Ilyen értelemben már nem csak egy részről beszélünk, hanem egy sokkal fontosabb dologról, és ha a gyerek ezt érzi, számtalan esetben volt példa arra, hogy ha ezt érzi, akkor rájön arra, hogy ennek a minőségi kidolgozása az borzasztó fontos számára. És ilyen értelemben a zenéhez tartozó, a zenei tanuláshoz tartozó gyakorlás is értelmet kap, mert nem egy mechanikus idomítás lesz a fő cél, hanem egy belülről jövő megfogalmazott kreativitás.
1: Ez a belülről jövő kreativitás, ez nagyon izgalmasan összekapcsolható más művészeti ágakkal, amit ti oktattok is. Tehát a zenei oktatás az szoros összefüggésben van a képzőművészetnek a megértésével, a formavilágoknak az összehasonlító elemzésével, és ez engem nagyon megfogott, és ugye Dávid is ennek kapcsán félig meddig tananyag lett, hogy ugye a gyermekeknek a rajzait ugyanúgy eltetted, és megvannak még a mai napig a nyári táboroknak az anyagai. Szerinted ezek a kisebb kompozíciók, amiket gyerekkorban írattatok, ezek hogyan kapcsolódhatnak össze később mondjuk képzőművészeti alkotásokkal?
2: Ezek nem csak később, hanem első pillanattól kezdve összekapcsolódhatnak, mert azt mondhatjuk, hogy minden a világon elemekből épül fel. Na most, ha elemekből épül fel, akkor a zene is elemekből épül fel, a képzőművészet is, a vizuális művészetek, a mozgás, a matematika és így tovább, minden tevékenységünk elemekből épül össze, és ezek az elemek meghatározott rendezőelvek szerint alkotnak teljes egységet, különféle mondatokat, teljes egész mondatokat. Na most az elemek azok mindig sajátosak, azt a területet jellemzik, amiről éppen szó van. A zenei elemek a zenét jellemzik, a vizuális elemek a vizuális területnek a megfogalmazásai, és így tovább a természet elemei a természetre jellemzők, és így tovább sorolhatnám a különféle tevékenységeket, vagy különféle dolgokat, és közben az jutott eszembe, hogy a Lantos Ferenc 1990-ben egy nagyon jó táblázatot készített, ami pontosan erről szól, a személyiségfejlesztésnek és a gondolkodásnak a kapcsolatokra épülő táblázatban való megjelenése, ami ugyanúgy tartalmazza az interdisziplinaritást, mint az improvizációt. De most visszatérek akkor ahhoz, hogy elemekből épül, és szerkezetek szerint alkot egységet. Na most ezek a szerkezeti elvek azok, amik általánosak. Ezek mindenütt jelen vannak, és ezek azok, amik összekapcsolják a különböző területeket, például a ritmus, az ellentét, a szimetria, aszimetria, párhuzam, ismétlés, visszatérés, aranymetszet. Még néhány nem túl sok, de tulajdonképpen ezek az egész világot összekapcsolják. Úgyhogy ilyen módon hasonlíthatók, vagy analógiaként kezelhetők bizonyos gyerekrajzok, zenei kompozíciókkal, vagy gyerekek által létrehozott zenei gondolatokkal, akár improvizáció, akár leírt formájú kompozícióról van szó.
3: És hát tulajdonképpen döbbenetes, hogy mennyire a matematika lapul meg szinte minden ilyen disziplina mögött. Lehet, hogy csak én vagyok ennyire megszállod, de én nagyon sok olyan YouTube videót néztem végig, ahol egyébként a természetben előforduló formák, meg fraktálok, és azok a matematikai törvényszerűségek, amelyek egyébként a hullámoktól kezdve, a rezgésektől kezdve az élet meg annyi aspektusát vezéli, azok mennyire direkt módon jelennek meg egyébként zeneművek, vagy képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódóan, és néha szándékosan, ugye főleg már a modern korban, és néha egészen ösztönösen.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
2: Egy kicsit még térünk vissza ehhez a nyelvhez, meg egy nagyon megragadott gondolat, ami hát nyilván nem új, de olyan sokszor elfelejtjük, hogy a zene az tulajdonképpen egy nyelv, amelyen darabokat írtak, amelyen műveket születtek, hogy a magyar nyelven született Arany János Toldia, de hát a Toldi az nem a nyelv, a Toldi az csak a mű, és valahogy kicsit, mintha úgy muzsikálnánk, vagy a professzionális zene elkezdett abba az irányba tolódni, hogy tökéletesen elszavaljuk a Toldit úgy, hogy közben nem beszélünk magyarul. Aminek valljuk be, sok értelme nincsen.
3: Igen, hát pont azért kell megtanulni a nyelvet. Pontosan erre van szükség, hogy beszélni, mindenki használja a nyelvet, és beszélni megtanuljon. Kodály egyébként egyszer azt mondta, hogy az embernek mindent tanulnia kell, és ez tényleg így igaz. Mindent meg kell tanulni, azt is, hogy kell interpretálni egy zeneművet, és azt is, hogy én a saját magam műveit, a saját magam gondolatait hogyan fogalmazom meg, hogyan fejezem ki magamat, vagyis hogyan tudok a nyelv használatával spontán gondolatokat közölni, hogyan tudok rögtönözni, hogyan tudunk beszélgetni spontán, hogyan tudunk a hangszerünken, ha hangszeresek vagyunk, a saját nyelvünket megszólaltatni, és azzal létrehozni valami izgalmas dolgot.
2: Azt el tudom képzelni, hogy egy gyerek nagyon spontán és jó szívvel, és könnyen improvizál, de mondjuk a tizenévesek, középiskolások, akiket már azért kötnek a teljesítménykényszerek, a tanult modellek, hogy mi a legnagyobb gátja annak, hogy egy félprofesszionális fiatal improvizálni kezdje?
3: Az, hogy nem mondja nekik senki, hogy gyertek és csináljuk. Erről Konfúciusz jut eszembe, 2500 évvel ezelőtti gondolkodó, aki azt mondta annak idején, hogy mondd el, elfelejtem. Mutasd meg, megjegyzem, engedd, hogy csináljam, megtanulom. Na most én erre építek, hogy engedd, hogy csináljam, azonnal. Nem arról van szó, hogy most gyorsan gyere, játssz el egy Bachot, akkor már rögtön megijednek, már nem tudja olyan tökéletesen, még nem tanulta meg, hanem azt mondom, hogy gyertek, csináljuk, ezekkel a hangokkal játszani fogunk. Na most, ha már játék van, akkor azonnal ott van a szabadság, de azonnal ott van, hogy a játéknak vannak szabályai. De ez már természetes, ezt mindannyian tudjuk, és ez azonnal oldja a gátlásokat. Akárhány éves, én most már azt mondom, hogy óvodától kezdve felnőtt korig foglalkozom ezzel, és foglalkoztam ezekkel táborba, előadáson, mindenütt. Azonnal elfelejtik azt, hogy izgulnak, vagy probléma, vagy nem tudja megcsinálni. Teljesen természetesen használja a nyelvet.
1: Ami még nagyon izgalmas, és abszolút erre a kérdéskörre reflektál, hogy nem csak a zenéből önmagából inspirálódsz, hanem mondjuk festményekből is. Nagyon izgalmas volt megfigyelni és hallgatni, hogy Lantos Ferencnek a képzőművészeti alkotásaira gyakorlatilag rögtönzéseket készítesz.
3: Ez is a kapcsolatoknak az egyik formája. Egész röviden összefoglalom, hogy azt mondhatjuk, hogy kapcsolat az, hogyha azt mondjuk, hogy az elemekkel dolgozunk. Minden területen, zenei, vizuális, mozgás, matematika, stb. Elemek. Ez kapcsolat. Kapcsolat az, ha azt mondom, hogy most a szerkezeti elveket nézzük meg vizuális területen, a szimmetriát, itt van is pont a Kottában egy ilyen példa, és akkor zenei módon, a zenei területen a szimmetriát, a mozgásban, az irodalomban, a versekben a szimmetriát. Tehát itt azonnal ott vannak a kapcsolatok, de ott van az a szempont, ami a kapcsolatot jelenti. A következő lépés az, tulajdonképpen ezzel kezdtük el ezt az egész munkát, hogy egy zeneműhöz megpróbáltunk vizuális analógiát készítetni a gyerekekkel. Tehát ehhez úgynevezett, most már ilyen nagyképűen hangzik ez, hogy kutató munkát kellett végezni, elemezni kellett azt a zeneművet, ami éppen soron volt, és meg kellett állapítani például formailag, milyen a formája, milyen a hangkészlete, az a hangkészlet milyen hangnemiséget alkot, milyen a ritmusa, ismétlések vannak benne, visszatérések vannak benne. Ezek, amiket mondok, ezek már mind interdisziplináris elvek, és mind kapcsolatokat jelenthetnek. Tehát zenéhez kapcsolódó vizuális munkák, zenéhez kapcsolódó mozgás, zenéhez kapcsolódó vers, ez a másik, és amit azt hiszem most vagyok ott, ahol Lili tekint, kérdezted, hogy ha egy meglévő képhez próbálunk kapcsolatot, zenei analógiát létesíteni, hogy akkor mit csinálunk? Akkor ugyanazt csináljuk, mint a zene esetében, hogy a képet elkezdjük vizsgálni. Kutatunk, megállapítunk, értelmezünk, hogy mit látunk a képen, milyen rendeket hozott létre. Erről még nem beszéltünk, hogy itt lényegében, ha művészetről beszélünk, és ha oktatásról beszélünk, a rendnek nagyon lényeges szerepe van, hogy milyen rendet hozunk létre, és hogyan hozunk létre. létre rendet, és mit értünk a rend alatt. Ezek nagyon lényeges kérdések, és nagyon sok művész foglalkozott. Épp ebbe a kötetbe is írtam egy csomó idézetet, ami a renddel foglalkozik. Tehát ez fontos meggyőző szempontot jelent számunkra. Tehát elemezzük a képet. Lantos egy albumot, Hangzások című albumot készített, amire ő azt mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy önmagában ezek a képek nem érvényesek, önmagában is teljesen érvényesek, de neki mindig hangok jutottak eszébe, és aztán kitalálta, hogy mi lenne, ha ezeket a képeket kottaként tudnánk alkalmazni, és értelmes, nyitott, kreatív zenészek próbálják megállapítani, hogy melyek azok a kapcsolatot jelentő elvek, rendező elvek, amik a képen megtalálhatók, és hogyan lehet ezekhez zenei analógiát játszani. Hát ezt is nagyon sok helyen kipróbáltuk már felnőttekkel, gyerekekkel, és ez egy nagyon izgalmas kapcsolódási. Tehát ez a négyféle. Elem, szerkezet, zenéhez rajz, vagy vizuális, és vizuális munkához pedig zene. Ez azért így alakult, mert a férjem képzőművész volt, én pedig zenész. Tehát természetes volt, hogy a kettő között keresünk kapcsolatot, viszont ha a kettő között megtaláltuk a kapcsolatot, az érvényes bármilyen más területre. Ez volt a véleményünk.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
4: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
2: Ami nekem még nagyon izgalmas volt a Máriával való közös gondolkodásban, meg alapvetően az improvizációval kapcsolatban, hogy hogyan fogadták ezt a koncepciót itthon, vagy hogy hány növendéket tudtatok fogadni, ők hogyan jártak vissza hozzátok, és most pontosan arra gondolok, hogy megalapítottatok egy szabadiskolát, egy művészeti szabad iskolát. Ennek keretein belül ezt tovább oktatjátok.
3: Igen, hát az első pillanatban, még annak idején, 1960-as évek végén, 70-es évek elején, ez még egy egyedülálló dolog volt, és rengeteg nehézségen mentünk át, és rengeteg előadást tartottunk a férjemmel, többségében a férjemmel együtt, ahol bemutattunk például zongorán és képpel közös analógiákat, és akkor az volt az első kérdés mindig, hogy ja, persze zongorán lehet, de mit csinál a hegedűs? Akkor gondoltuk, hogy legközelebb hegedűst is viszünk. Hát nagyon nevetséges volt, mert legközelebb az volt a kérdés, hogy na és a fuvolista mit csinál akkor? Szóval nagyon nehezen ment, viszont 85-ben létrehoztuk a Pécsi Martin Ferenc Művészeti Szabadiskolát, ami ma is nagyon jól működik, és a teljes tantestület ez szerint, a program szerint tanít. Az Olá Géza, a zongoraművész az igazgatója ennek az iskolának, és nagyon jó az együttműködés máig velük, és ott minden tanár a saját tantárgyába beépítve tanítja az interdisziplinát, is, meg az improvizációt is, de az az igazság, hogy most már nagyon sok helyen elindultak ilyen kezdeményezések, rengeteg előadást tartottunk, és még most is meghívnak ilyen kreatív napra, gyakorlati foglalkozásra, tavaly is egy táborba, Pécsre, az egyetemre, már most meghívtak októberre megint a Győri Egyetemre, hogy improvizáció és kreativitás milyen módon lehetne része az ottani egyetemista hallgatóknak is. Szóval az érdeklődés már nagyon elindult mindenütt.
2: Ami nagyon izgalmas, ugye a Zeneakadémián is tanítottál egy rövid ideig, de mégis Pécset választottad utána.
3: Hát az a helyzet, hogy igen, lehet, hogy ez önző dolog volt a részemről. A Zeneakadémián voltam minden hétvégén, péntek, szombat, szombat, vasárnap, szóval ez 4 évig csináltam, és pont a 4. évnél kaptam az állást a Pécsi Egyetemen, és közben megment a mi Pécsi Művészeti Szabadiskolánk, úgyhogy a szabadiskola is, az egyetem is, meg hétvégi Pestre utazás.
2: Ez
3: egyszerűen nem ment, és én az egyetemi képzést borzasztó fontosnak tartottam. Bár Pesten volt egy nemzetközi csoportom, felnőtt csoportom, és volt egy gyerekcsoportom, akivel dolgoztunk. Ezt az Esztó Zsuzsa zongoraművésznő szervezte meg azokkal a gyerekekkel, akikkel együtt voltunk táborban, meg akik lejöttek hozzám Pécsre. Sokszor volt, hogy 8-an aludtak együtt ott, mert egy-két napos tábort csináltunk otthon, szóval nagyon izgalmas munka volt, fájó szívvel, de muszáj volt választanom.
2: Sőt, külföldön is nagyon sokat jártatok, igen, ezzel, igen, a koncepcióval, igen, és ott is nagyon izgalmas volt, ezt emlékszem, hogy mesélted, hogy a művészeteknek az összekapcsolása, a különböző művészeti ágaknak az összekapcsolása, az rendkívül fontos volt pedagógiai szempontból, mondjuk akár amerikaiaknak, lengyeleknek, ilyesmiket.
3: Igen,
2: gondolni.
3: Ehhez még szeretném hozzámondani, hogy a 2000-es években a Király Csaba, már volt tanítványom, de már orgona zongoraművész, szervezett olyan nyári piano masterclass-t külföldiek számára itt Budapesten, ahol magyarok nem vettek részt, csak külföldi egyetemisták, vagy már egyetemet végzett doktorandusok, úgyhogy innen van rengeteg külföldi ismerősünk, akik közül már tanszakvezető egyetemi tanárok lettek a saját országukban, és ezt a dolgot vitték tovább, úgyhogy elég sok ilyen ismerősünk van, és ez borzasztó izgalmas munka volt.
4: Említettél egy nevet, muszáj rá röviden reflektálnom, Esztó Zsuzsanna zongora művészt, zongora tanárnőt, ő engem is tanított annak idején zongorázni elég hosszú ideig, és kevesen tudják, hogy a mostanában a hírekben nagyon sokat szereplő fia, Roska Botond, az, aki tulajdonképpen lehet, hogy a következő magyar Nobel-díj várományosa lesz, de olyan áttöréseket ért el a szemgyógyítás, a látás visszanyerése terén, amiért nagyon büszkék lehetünk, és hát ugye mi meg egy páran tudjuk, hogy Botond amúgy kiváló csellista, aki az utolsó pillanatban hátrált meg a zeneakadémiai felvételitől.
3: Igen, mert volt egy új problémája, egy kénytelen meghátrálás volt, de ez nagyon érdekes, és nagyon örülök, Dávid, ennek a kiegészítésnek, mert a Botond volt az első nem zongorista növendékem. Úgyhogy ő is jött ezekbe a táborokba, és fantasztikus volt, és Orosházán 14 növendéket kaptam, és azok között a Botond volt az első, aki azt mondta, hogy én megszervezem, hogy kik azok, akikkel ezt csináljuk, és ott minden nap improvizáció volt. Botond meg a testvére is, a Zsóf is. Én nagyon hálás voltam akkor a gyerekeknek a csillogó szeméért és a lelkesedésért, hogy a gyerek rögtön felfedezte, hogy itt valami fontos dolog van, és ezért mindent áldoztak. Szóval orvosháza az egy álom volt. Egész nap senki nem fáradt el, már 4-kor keltek, hogy amikor nyit a zeneiskola hajnalba, már mehessenek gyakorolni, és volt hangszeres óra is, kamarazene is, azt hiszem zenekari óra is volt.
4: És nagyon masszív terhelés, rengeteg élménnyel.
3: Is, és hát az így van. Fantasztikus.
4: Lehet, hogy a mai gyermekvédelem furcsán nézne erre a dologra, de az biztos, hogy elképesztően lelkesen toltuk ezt napi 18 órában.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.

0: ez a Capriccio, a mai vendégünk
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
2: Az egyik nagy különbség, amely elválasztja 2025-öt az 1980-as évektől, az a digitalizáció mindent átható ereje és befolyása, amelyet sokan átkoznak, néhányan talán áldanak is. Az improvizáció szempontjából ezek a tényleg néha fenomenális új eszközök, nem csak az elektronikus hangszerek, de hát nyilván a számítógépnek a lehetőség, ezek mennyiben adnak segítséget? Mi az, amit ebből használni lehet, és mi az, amit jobb, ha inkább eltol magától az ember?
3: Ez egy nagyon lényeges kérdés, és egy nagyon kényes kérdés ugyanakkor manapság. Én azt mondom, hogy egy bizonyos pontig ennek nagyon sok a haszna, és nagyon értelmes, de csak addig, amíg az ember a saját kreativitását nem veszti el. Én elsőbbnek tartom az emberi kreativitást, a teremtett rendhez kapcsolódó emberi rendnek a kialakítását, ami a gondolkodásával szorosan összefügg, és ha már ezen túlmenően mást próbálunk ebből kihozni, akkor az már egy újabb elemmel kiegészített, nem egészen természetes dolog, én így érzem.
1: Hogyha az improvizációra visszakanyarodunk, akkor számodra mitől jó egy improvizáció, vagy mitől működik egy improvizáció?
3: Ez egy jó kérdés. Egy kicsit attól, amitől egy jó mű működik. Van egy üzenete, van egy eleje, van valami tartalma. Ezek megfoghatatlanok szavakkal, ezeket inkább hangokban kéne elmondani. Tehát van eleje, van vége, vannak rímek benne, létezhet, hogy vannak rímek, vagy ismétlések, vagy van egy csúcspont, tehát van valami üzenete. Na most, hogy mi az üzenet? Hát ez...
2: Hát tulajdonképpen a 20. század második felének úgymond kortárs zenéje, vagy akkori kortárs zenéje, tulajdonképpen itt állt földbe, nagyon csúnyán szólva, hogyha nagyon bonyolultak azok a struktúrák, amelyeken keresztül kommunikál a szerző, akkor ezt a hallgató nem érti meg, nem tudja befogadni. Tehát, hogyha ezek a patternek, akár az ismétlődések, ellentétek valamiféle szerkezetben nem ágyazódnak, akkor az ember egyszerűen csak egy hanghalmazt hall, amivel nem feltétlenül tud mit kezdeni, tehát lehet, hogy edukáltabb kollégák tudnak, és ez nyilván egyébként ijesztően hatott abban a korban nagyon sok befogadóra, meg elidegenítően hatott, az nem kérdés, de valahol itt lehet ugye a kulcs, Mária, hogy a közlésemnek el kell érni a hallgatóhoz, mert hogyha nem ér el, akkor én csak valamit csináltam, amiről úgy teszek, mint hogyha értelme lenne.
3: Igen, hát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint ahogy azt mondjuk, hogy analógiákat hozunk létre, vagyis kapcsolatokat kell létrehozni lélektől lélekig. Ha ez a kapcsolat nem jön létre az előadó és a hallgató között, akkor valahol valami nem stimmel. Tehát ennek létre kell jönni, valahol kíváncsiságot fel kell tenni, érdeklődést fel kell tenni. Ha mondunk ilyen szót, hogy szuggesztivitásnak lenni, akkor hát ezt hogy fogalmazunk meg? Ez vagy van, vagy nincs, de érezzük. Valami ilyesmi módot gondolok az előadás fontosságáról említeni, hogy legyen egy vonzereje, legyen valami olyasmi megfogalmazás, amire nem lehet nem odafigyelni, ami mond nekem valamit, és bennem is olyan gondolatokat ébreszt fel, amit a saját munkámban tudok tovább vinni. Tehát egy kapcsolat jön létre ember és ember között.
2: És talán tegyünk hozzá még egy utolsó ilyen pozitív vonást, hogy ha a gyereket az önkifejezésre nevelünk, akkor az természetesen szabadabb lesz, bátrabb lesz, önazonosabb lesz, és nem feltétlenül csak robotként visszajátsza azt, amit ő meg kell tanulja. Ennek biztos van egy személyiségformáló ereje és hatása is, tehát nem csak jobb muzsikusokat, de talán jobb embereket is nevelünk, hogyha hagyjuk őket improvizálni.
3: Hát ez egy nagyon lényeges dolog, mert ha a rendről beszélünk és a rendet tanítjuk, az erkölcsileg is pozitívum, és a jobbá tételt segíti, és mindenképpen olyan vonzereje van, ami a teljes személyiségre pozitívan hat. Mindenféle területen, nem csak zenei vonatkozásban. Tehát nem biztos, hogy zenész lesz az, aki ilyesmit tanul, de a teljes életében pozitívabb, erkölcsösebb, rendet felismerő, tiszta szemű, nyitott gondolkodású ember lesz.
1: Én azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos gondolatok, amiket most megfogalmaztál, és talán nagyon szép zárszó is. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kívánunk további nagyon sok szép előadást és szép improvizációt.
3: Nagyon szépen köszönöm. Nagy öröm volt veletek most beszélgetni. 100 éve vágytam erre a beszélgetésre, és nagyon-nagyon örülök, és sajnálom, ha a rögtönzésekben nem voltam elég pontos minden esetben, de a jó kedvem és az örömöm az mindenképp kifejeződött a veletek lévő együttlétben. Köszönöm szépen.
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb adást hallották most itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hallgassatok vissza ezt és a többit is a Papagenon podcastként, és tartsatok velünk jövő héten is. Ez volt a Capriccio.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig
1: professzor dr. Apagyi Mária, zenetanár, zongoraművész, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb alakja.
0: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes késő nyári idő, a mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Sűrű füst borította el Dalmáciát a boszniai tüzek miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő.

0: Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 órától másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 23 óráig. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt ma 21 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágó hídállomást karbantartás miatt, putóbusz jár a közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en, Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Tartalmas időtöltést kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Klasszik Rádió 92.1-en Cine Music című műsorunkban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A mai mintegy 120 percben is igyekszünk kellemes időtöltést biztosítani önöknek, ha velünk maradnak egészen 19 óráig. A műsor első órájában Craig Armstrong zeneszerző két munkájába hallgatunk bele. Elsőként egy animációs film zenéje szól majd, ami ugyan nem döngetett néző rekordokat, mégis úgy tartják, hogy a Disney stúdió egyik legkedvesebb meséje. 2020-ban a pandémia idején mutatták be az Iván az egyetlen című animációs filmet, amelyet Cia Sherrock rendezett. Majd egy szomorú apropó kapcsán vettük elő a World Trade Center című filmet és annak aláfestését, mivel 21 éve pontosan e napon történt, hogy az Al-Qaida terrortámadást indított az Egyesült Államok ellen, amely akciók következményeként 2995 ember vesztette életét. Az áldozatokra és a terrortámadás hőseire emlékezik Oliver Stone megrázó filmje. A 6 óra után kezdődő sorozatblokkunkban a szeptember 2-án az Amazon Streaming csatornán debütáló Gyűrűk Ura sorozat a Gyűrűk Ura a Hatalom Gyűrűi című várva várt széria zenéje csendül fel nálunk. És végül a filmzene.net portál munkatársai a Nincs Alkú című film zenei anyagával zárják mai műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk egészen a műsor végéig, illetve csatlakozzanak a filmzene kedvelők közösségéhez a Facebookon található Cine Music oldalunkon. Az Iván az egyetlen című film szereplőinek olyan színészek kölcsönözték hangjukat, mint Angelina Jolie, Sam Rockwell, Helen Mirren vagy Danny DeVito. A cirkuszi állatokról szóló történetben a tulaj, a konferencié és porondmester szerepében a totál szívás sztárját Bryan Cranston-t láthatjuk. A fogságban felnőtt cirkuszi attrakcióként tartott, majd magától festeni tanuló gorilla igaz története jó pár tanúsággal szolgál, amit leginkább azért szeretünk, mert gyönyörűen van elmesélve. Az Iván az egyetlen elsőre egy másik Disney mesére, a Dumbóra emlékeztet, itt is cirkuszban járunk. Az állatok egymással emberi nyelven beszélnek, az egyik főszereplő egy édes kis elefánt, és van egy kislány, aki megérti az állatok nyelvét. Azonban ez a film mégis teljesen más, hiszen az Iván nem látványos film, nincsenek benne nagy attrakciók és trükkök. A film egy olyan élőlény története, aki sokáig nem is tudta, hogy be van zárva, majd a rajzzal és a festéssel akarta mások tudomására juttatni, hogy szenved. A szomorú történet mindenkit megindít, azonban Thea Sherrock rendezőnő, akit a Mielőtt megismertelek, a Hull Crown Koronák harca című filmek kapcsán is ismerhetünk, mindent megtett azért, hogy a film ne legyen túlságosan szomorú. Nem mellesleg a legjobb vizuális effektek kategóriájában az Iván az egyetlen című film alkotóit Oscar és BAFTA díjakra is jelölték.

Mint azt műsorunk elején említettük, a filmhez Craig Armstrong, skót származású zeneszerző írt zenei kíséretet. Craig 1977 és 1981 között a londoni Royal Academy of Music zeneszerzés és zongora szakán tanult. Glasgow-ban filmzenéket, klasszikus megrendeléseket és szóló felvételeket írt. Zenét írt Baz Luhrmann, Romeo és Julia, Moulin Rouge és a Nagy Gatsby című filmjeihez, továbbá a Csendes amerikai, a Ray, az Árvák, Oliver Stone World Trade Center és az Elizabeth Aranykor című filmekhez is. A Nagy Gatsby zenéért Armstrongot Grammy-díjra jelölték. Filmzenéért Armstrong két BAFTA-díjat és két Ivor Novello-t, egy Golden Globe-ot, egy amerikai filmintézet díjat, egy Grammy-díjat és 2007-ben a skót BAFTA kiemelkedő nemzetközi teljesítményért járó díját kapta. Armstrong több szólólemezt készített. A Memory Takes My Hand című album 2008-ban jelent meg az EMI Classics kiadónál, Clea Gould, hegedűművész és a BBC szimfonikus zenekar közreműködésével. Emellett koncertműveket komponált a London Sinfonietta, a Hebrides Ensemble és a Scottish Ensemble számára. Armstrong második skót opera megrendelését, a The Lady from the Seat 2012-ben mutatták be az Edinburghi Nemzetközi Fesztiválon, amelyért Harold Angel díjat nyert. Most viszont itt a Cine Musicban hallgassunk meg további zenei részleteket az Iván az egyetlen című animációs filmből, amely filmet mindenképpen ajánljuk hallgatóinknak.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 órától másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 23 óráig. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt ma 21 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt, utóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot a Klasszik Rádióban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Az előző fél órában az Iván az egyetlen című animációs film aláfestésébe hallgattunk bele, amelyet Craig Armstrong írt. A következő filmzene szintén Craig Armstrong munkája, azonban egy szomorú apropó kapcsán vettük elő a témát. Ma szeptember 11-e van, pontosan 21 éve ezen a napon az Al-Qaida terrortámadást indított az Egyesült Államok ellen, mely akciók következményeként 2995 ember vesztette életét. E tragikus napon a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. Ezt követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli Arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehérházba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Ez a gép Washingtontól mindössze 15 percnyire Pennsylvania államban Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőgépek egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat. A 2006-ban bemutatott World Trade Center című filmet Oliver Stone rendezte. A film a 2001. szeptember 11-i terrortámadás szomorú emlékének 5. évfordulójára készült. A háromszoros Oscar-díjas rendező az ikertornyok leomlásának több ezernyi áldozata közül 2 emelt ki. Az igaz történet alapján készült film főszereplői Nicolas Cage és Michael Peña. 2001. szeptember 11-e szokatlanul meleg nap volt New Yorkban. Will Jimeno-nak, a kikötői rendőrség tisztjének megfordult a fejében, hogy kivesz egy szabad napot, de aztán mégis úgy döntött, bemegy dolgozni. Joe McLaughlin őrmester, köztiszteletben álló veterán, akkor már órák óta ébren volt. A két férfi és kollégáik mind Manhattan központja felé tartottak, ahogy tették ezt nap mint nap. De ez a nap más volt, mint a többi. A riasztásra elsőként reagáló csapat Manhattan központjából a World Trade Centerhez vonult. 5 férfi, köztük McLaughlin és Jimeno bementek az épületekbe, és csapdába estek a romok alatt, amikor a tornyok összeroskadtak. Csodával határos módon McLaughlin és Jimeno életben maradtak, de 6 méter mélyre temették őket a betontömbök és a fémdarabok. Bár nem látták egymást, hallották, hogy mindketten életben vannak, és a következő 12 órát úgy élték túl, hogy a családjukról, a munkájukról, a reményeikről és a csalódásaikról meséltek egymásnak. Az ő történetüket mondja el Oliver Stone filmje a World Trade Center című filmben.

Ahogyan említettük, a World Trade Center aláfestését Craig Armstrong írta. A jó nevű skót komponista 2001-ben kapott Golden Globe és BAFTA díjat a Moulin Rouge aláfestő zenéért, 2006-ban pedig Grammy díjat a Ray filmzenéje kapcsán. Craig Armstrong még a 80-as évek végén kapcsolódott be a popzenébe, és azóta számos felkérést kap olyan sztároktól, mint Madonna, Tina Turner, Brian Ferry vagy a U2. Írt színházi zenéket, hangszerelt Batman és James Bond filmzenét egyaránt. Műveit a klasszikus, a kortárs és a popzene elegáns elegye jellemzi. Craig Armstrong egyébként szeptember 11-éről már megemlékezett a maga módján 2002-es As If To Nothing című önálló albumán. A World Trade Center mintha annak egyfajta tovább gondolása lenne, feldúsított hangzással. Most pedig 18 óráig hallgassunk további zenei részleteket a World Trade Center című filmből a tragikus esemény 21. évfordulóján.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes késő nyári idő, a mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Sűrű füst borította el Dalmáciát a boszniai tüzek miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresi a hozzátartozókat a Honvédelmi Minisztérium. A sírt Ipolytölgyesnél tárták fel. A katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de abban bíznak, hogy a gyűrűje belsejébe vésett női név és a dátum eredményre vezet. 6 évvel ezelőtt egy gyűrű felirata révén már kiderítették egy elhunyt katona személyi azonosságát. Az egykori tizedes lánya jelentkezett, édesapját katonai tiszteletadás mellett a családi sírboltba helyezték el. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több. 4400 új hallgató kezdte meg a tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a baptista szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. A segélyszállítást földcsuszamlások és a nehéz közlekedési viszonyok hátráltatják. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Sűrű füst borította el Dalmáciát a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. A füstöt az erős szél sodorta az Adriai tenger partvidéke felé. A levegőben szálló por koncentrációja a szokásos többszöröse. A térségben erős égett szag volt érezhető. Horvátország tűzoltó repülőgépekkel segít az erdőtűz megfékezésében. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 órától másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 23 óráig. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt ma 21 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik.

0: nem érinti a közvágóhíd állomást karbantartás miatt, Putóbusz jár a közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: 6 óra után folytatjuk Cine Music című filmzenei műsorunkat, mely a most következő fél órában a sorozatblokkkal forog tovább. Egy sorozat mind felett, mondhatnánk ezt is az adásunkban bemutatkozó szériáról, amely szófordulat alapján bizonyára sokan ráismertek mai összeállításunk főszereplőjére. Ha mégsem, tartsanak velünk, és minden titokra fény derül.

Az iminti percekben a szeptember elején az Amazon streaming csatornán debütáló Gyűrűk ura sorozat, a Gyűrűk ura, a Hatalom gyűrűi című széria főcímzenéje csendült fel itt a Cinemusic sorozat blokkjában. Még 2017-ben bombaként robbant a hír, miszerint az Amazon csatorna több mint 250 millió dollárért megvásárolta a Gyűrűk ura regény televíziós adaptációjának jogait Tolkien angol író örököseitől. Az író a 6 könyvből álló összefüggő Gyűrűk ura és előzmény regénye a Hobbittal megteremtette a nyugati kultúra egyik legnagyobb meséjét, amelynek alakulását évtizedek óta rajongók milliói követik nyomon. Ennek alapján elmondható, hogy az Amazon csatorna igencsak nagy fába vágta a fejszéjét, amikor bejelentette, hogy sorozatot készítenek Tolkien posztumus kiadott a Silmarilok című műve alapján, amely a Gyűrűk ura és a Hobbit cselekménye előtt több ezer évvel játszódott. A széria visszaviszi a nézőket a gyűrű keletkezése előtti viszonylagos béke idejére, amikor egy sor már ismert és újonnan csatlakozó karakter középföldén szembeszáll a gonosz erőivel. A széria rendezésére a készítők eredetileg a Gyűrűk ura filmeket és a Hobbitot is dirigáló Peter Jacksont kérték fel, akinek munkája korábban mintegy 3 milliárd dollár bevételt és 15 Oscar-díjat hozott a filmforgalmazóknak. De később meggondolták magukat, és a több évnyi tapasztalattal bíró rendező helyett Jose Bayona spanyol szakembert kérték fel a munkára, aki korábban az Árvaház és a Jurassic World Bukott Birodalom című filmek rendezéséért felelt.

Egy újabb zenei részletet hallhattak a Gyűrűk ura, a hatalom gyűrűi című szériából, amelynek készítése eddig több mint 700 millió dollárt kóstált, és ezzel a világ legdrágább produkciójává lépett elő. A költségek megelőzték a világ legdrágább filmjének kikiáltott, amint egy 379 millió dollárból készült, a Karib-tenger kalózai negyedik részét is, és a világ legdrágább sorozatának, a Trónok harcának költségvetését is. A 8 részből álló első évad forgatási munkálatai tavaly augusztus elején zárultak Új-Zélandon, amelyben több a Trónok harca sorozatban feltűnt színészt láthatunk majd viszont. A sorozatról mind a kritikusok, mind a nézők első reakciói pozitívak. Elsősorban az ígéretes cselekményt és az operatőri munkát dicsérték, mégis sokan még mindig szkeptikusak a sorozattal kapcsolatban a franchise utólagos módosítása miatt. Ennek ellenére biztosak lehetünk abban, hogy a Sárkányok háza széria mellett ez a sorozat uralja majd az őszi hónapokat, amelynek első két részét a premier előtt augusztus 31-én pár szerencsés amerikai néző meg is tekinthette egy erre a célra kijelölt moziban.

Az IMDb-n jelenleg 6,8 ponton álló A gyűrűk ura, a hatalom gyűrűi című széria zeneszerzői posztján az Emmy-díjjal kitüntetett amerikai komponista Bear McCreary foglalt helyet, akivel számos adásunkban találkozhattak már állandó hallgatóink. Az ő nevéhez fűződik többek között a Walking Dead, a Csillagközi romboló vagy a Da Vinci démonai sorozat, de számos film és videójáték kapcsán bizonyította már a tehetségét. Most viszont jöjjenek további dallamok a Gyűrűk ura, a hatalom gyűrűi című sorozatból, amellyel mára búcsúzunk, de várjuk Önöket jövő héten is egy újabb premier sorozattal, méghozzá a Sárkányok háza című produkcióval. Tartsanak velünk akkor is!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hétvégére lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétköznapokon 18 órától másnap hajnali 5 óráig zárják le. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma 23 óráig. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt ma 21 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt, utóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Graham Revell munkásságával kapcsolatban többnyire a Hulló, a Riddick filmek, valamint olyan B-kategóriás slasher horrorok szoktak előtérbe kerülni, mint például a Gyerekjáték 2, a Chucky menyasszonya, vagy a Freddy vs. Jason. Az új-zélandi származású komponista azonban a 90-es évek folyamán olyan kultikussá emelkedett mozikhoz is szerződött, mint az Egy kosaras naplója, az Alkonyattól Pirkadatig és a Kéz, amely a bölcsőt ringatja, továbbá olyan akciófilmekhez, mint az Angyal, a Szükségállapot, illetve a Nincs alkú. A Cine Music mai adását ez utóbbi muzsikájával zárjuk. A Nincs alkú esetében a score-ról és magáról a filmről egyaránt elmondható, hogy nem rengeti meg az akció-thriller műfajának alapjait, mégis remekül képes lekötni a nézőt, a hozzá kapcsolódó album pedig a hallgatót. Az egyebek mellett az olasz melót és a túl mindenent jegyző F. Gary Gray mozia, a karakterek, a cselekmény, valamint a párbeszéd vonatkozásában egyaránt sok klisét vonultat fel, de összességében véve ezek jól működnek, jól vannak adagolva, hova tovább a két főszereplő, Samuel L. Jackson és Kevin Spacey is épp úgy sokat tesz hozzá a produkcióhoz, ahogyan kettejük túlsztárgyalós játszmájának további közreműködői, David Morse, John Spencer, Ron Rifkin, J.T. Wells, valamint Paul Giamatti. Az ő közreműködésüknek köszönhetően a részben igaz történet ihlette Nincs alkú, szórakoztató akció-thrillerré vált. A muzsikával kapcsolatos visszajelzések többnyire azt szokták negatívumként felhozni, hogy hallgatása során nehéz ráismerni Graham Revell kézjegyeire. Inkább Hans Zimmer, James Horner, David Arnold vagy a műsorunk elején hallott Craig Armstrong stílusának ötvözeteként tekinthetünk rá. A másik, többször felbukkanó megállapítás az, hogy nem mutat túl a 90-es évekre oly jellemző, szintetizátorra és nagyzenekarra együttesen épülő akciózenéken. A szerző így foglalta össze ezzel kapcsolatos gondolatait. Az ilyenfajta film elég szokványos, szóval én nem tartom a zenéjét úttörőnek, de azért büszke vagyok rá, mert úgy vélem, hogy jól példázza ezt a film műfajt és megadja a film ritmusát. Utóbbiban tökéletesen igaza van. Az áltatlanságát mindenáron bizonyítani akaró Danny Roman hadnagy ellen fellépő kollégáinak minden egyes tette feszültebbé válik Revell munkájától, pedig nem volt könnyű dolga. Alapvetően sok apró Revell kézjegy ismerhető fel a műben, a fő téma azonban inkább Armstrong stílusát idézi, ami nem véletlen. Armstrong, The Space Between Us, című stúdióalbumának Rise című tételét a vágások során temp zeneként használták, és olyannyira megtetszett Gray-nek, hogy ehhez hasonlót kért Brewell-től is. Azonban főcímzenének végül mégis a Rise-ot alkalmazták. Graham Brewell igen nehezen tudott megfelelni a direktornak, amit remekül példáz a bootlegként megjelent, meg annyi tétel változatot felvonultató háromlemezes gyűjtemény is. Ez nehéz filmzene volt, mivel egy problémás rendezővel dolgoztam, aki folyton elvesztette a bizalmát mindenben. Egyik nap szeretett valamit, amit aztán a másik nap már nem. Szóval a munka 2-3 hónapig tartott. Végül is azt használtam, amit előszörre megírtam, nyilatkozta. Következzen egy kis ízelítő a Nincs Alkú zenéjéből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zene előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól. A mai adást Varga Ramona, Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net portál munkatársai és Hávarga Marian készítették. Új filmzenei műsorral jövő vasárnap várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias idő lesz hétfőn is, napközben 25-32 fok várható. A győri autó üzemet is elérheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitóján a város polgármestere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazság egységes, átlátható és magas színvonalú tanárképzést kialakít. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot és egységesebb, igazságosabb finanszírozást.

0: Mintől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre. Már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közzé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen az 3 évvel ezelőtt készült. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött néhány németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett, tegnap több tízezren tüntettek Zágrában az ügy miatt. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most már elég régen volt ilyen rovatunk, ahol Kolodko Mihály szobrászunknak összeszedtük a legfrissebb alkotásait, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy most erről beszélgessünk. Szerintem ebben az évben még nem is volt ilyen 2026-ban, ugye?
2: Nem beszéltünk róla, viszont idén a szobrász úr, vagy a művész úr nagyon termékeny időszakát éli, úgyhogy 7 új miniszoborral gazdagodott a főváros. Ezeknek már sajnos nem mindegyike látható, majd erről is beszélünk. De ezt a 7 szobrot mindenki éppen érdemes felsorolni. Remélem, hogy a rádióhallgatók tudják, hogy ki ő. Ő a mi ukrán-magyar származású gerilla szobrászunk, akinek az apró kis szobrocskái, mivel most már több mint 50 darab van a város minden pontján. Igazi színfoltjai a városnak, és most a legújabbakat vesszük sorra. Igyekszem időrendi sorrendbe haladni.
1: Mikor tette ki 2026-ban az idei első szobrot?
2: Szerintem lehet, hogy egyből új év után, a január 1-e, 2-a körül, ezt nem tudjuk pontosan, hiszen mindenki szerintem még a szilveszteri mulatság után próbált magához térni, de valamikor ott január 1-e, 2-a környékén megjelent egy szobor a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Kopaszi gát közelében. Ez egy nagyobb szobor, mint a tőle megszokott mini szobrocskák. Egy vadászt látunk, egy elejtett szarvast cipel, és ez a vadász a Moltorony irányába néz. Ez egy hanti vadászt ábrázol. Ugye nem mindig tudjuk, hogy mi van pontosan mögötte, minden esetre ez utalhat a magyar, az ős magyar rokonságra. Lábnyomok, footprints, illetve hanti vadász néven ismerjük ezt a szobrot. Ez szabad szemmel is látható, tehát nem kell nagyon mikroszkóppal keresnünk ezt a szobrot. A Rákóczi híd Budai híd főjénél van, tehát a Kopaszi gát közelében. Ez volt az első szobor idén.
1: Kolodko Mihálytól ugye megszokhattuk azt, hogy szereti feldolgozni, és aztán szoborformájában megmutatni nekünk egy-egy híres mesefigurát.
2: Így van.
1: A következő ilyen lesz?
2: Így van, pontosan, és itt egy néhány hónap szünet után, vagy csend után, 2026 május végén, június elején jelent meg a Leo és Fred című alkotás. Nekem nagyon tetszik ez az alkotás. Ha ismerjük, vagy ha emlékszünk a Leo és Fred rajzfilmekre, ugye egy cirkusz idomár és egy oroszlánnak a kalandjairól van szó. Ez a szobor is a dél-budai oldalra került, a Kopaszigát Lágymányosi öblébe. Ugye ott van a Kopaszigátnál egy ilyen amfiteátrum-szerű rész, ahol koncertek, meg mindenféle kulturális események szoktak történni, és ez gyakorlatilag oda került ennek a majdhogy nem amfiteátrumnak a egyik felső sorára. Ez egy retro rajzfilm, és itt egy nagyon érdekes utalás van. Beszéltünk mi erről korábban, hiszen tudjuk, hogy 130 évvel ezelőtt, 1896 májusában a Budapestnek ez a része, a Lágymányosi rész egy Konstantinápolyjá változott, egy török bazári hangulat, és nagyon sok ilyen török kort idéző dolog történt a millenniumi kiállítás ellenpontjaként a budai oldalon. Tehát ebben az alkotásban egy itt három dolgot találunk, Leót, látjuk Fredet, és van egy ilyen cirkuszi kocsi is. Ha benézünk a cirkuszi kocsiba, a kocsi belsejében látjuk azt a képeslapot, ami Konstantinápoly Budapesten ábrázolja. Tehát nem véletlenül helyezte ide a Lágymányosi öbölbe, ahol volt ez a bizonyos Konstantinápoly kiállítás, és hát nagyon vicces tényleg, hogy megjelenik a rajzfilmfigurák is, de egy ilyen nagyon érdekes, nagyon klassz kulturális utalás is a 130 évvel ezelőtti eseményekre.
1: És aztán érkezik a nyár. Azt mondtad ugye, hogy idén eddig 7 új szoborral gazdagodott a főváros, eddig 2-t mondtál, és akkor ha ez május vége, június eleje, akkor a nyár viszont nagyon tartalmas volt Kolodko Mihálynak.
2: Pontosan július 4-én tette ki a Szabadság térre, a Magyar Nemzeti Bank mögé, ott a Hold utca és a bank sarkára a Pénzseprő című alkotást. Itt egy fővédős munkást látunk, aki lombfúvóval régi pengőket seper el, és itt a mű az a forint 1946-os bevezetésére utal, hiszen augusztus 1-je, 1946. augusztus 1-je óta van nekünk forintunk. Ez is egy idei nagyon szép kerekéforduló, 80 éve már, de hogy ezt mi előzte meg, az a pengőnek az elértéktelenedése volt. És Kolodko Mihály ezzel a pénzfúvóval, ahogy itt fújja az értéktelenné vált pengőket, gyakorlatilag erre utal. Nagyon ötletes alkotás. Nehéz megtalálni, amikor elmentem, először egy másik sarkán kerestem a Nemzeti Banknak, tehát a Nemzeti Bank egyik hátsó Hold utcai felüli sarkánál kell keresni. Van egy ilyen kis pici fa sziget, és ott a vaskorlátnak az aljában találjuk a pénzseprő alkotást.
1: Mi volt volt a következő alkotás, amelyet kihelyezett?
2: Nem egészen egy hónappal később, még július hónapban jelent meg, hát egy nagyon vitatott alkotás, a Targoncás, ami szintén a Szabadság térre került, a német megszállás áldozatainak emlékműve tövébe. Ugye ez az emlékmű már nagyon sok ellenállást váltott ki, és ez a Targoncás egy ilyen villás targoncával gyakorlatilag úgy jelent ott meg, mintha el akarná ezt az egész emlékművet innen távolítani. Ráb Péter a szobrászművész alkotása, és ezt a művet tekintettel arra, hogy nem, úgymond nem tisztelettel nyúl az eredeti alkotás felé, ezt végül a maga művész, ő maga távolította el. Ugye ennek lehet egy politikai felhangja is, ez a volt Fidesz kormány alatt került oda felállításra, a német megszállás emlékműve, én ott voltam, elmentem, ahogy kitette, mindig igyekszem lefotózni, hiszen nem tudom, hogy meddig maradnak ott a szobrok, és hát ahogy tudjuk, lopják is őket. Örülök, hogy végül is láthattam, amíg ott volt a helyén.
1: A következő alkotása?
2: Néhány nappal később, még mindig júliusban, nyáron helyezte ki a Meditáló Nyúl című szobrát Kolotko Mihály a Margit szigeten, a Margit szigetnek a déli végében. Ugye tudjuk, hogy a Margit sziget régen Nyulak szigete néven volt ismert. Most nagyon alacsony volt a Duna vize nyáron, tehát le lehetett menni a Margit szigetnek a déli csücskéhez, ki lehetett menni ott a szárazzá vált területekre, és a Duna közepéről tudtunk körbenézni, és hogy oda lesétál az ember, ott a szigetnek a sziget déli csücskének a pesti oldalán helyezte el ezt a meditáló nyulat, ami hát nem volt kint sokáig, egy pár nap után ezt a szobrot már el is lopták. Én elmentem, megnéztem, de ez a szobor már nincs ott, ne keressük, ha csak a művész úr majd úgy nem dönt, hogy ismét elkészíti és visszahelyezi, de ha rákeresünk a neten, akkor látunk képeket, hiszen a sok lelkes rajongó, köztük én is elmentünk, lefotóztuk, úgyhogy meg van örökítve, de sajnos a szobor most nincs ott.
1: És még mindig július.
2: Így van, és ott úgy egy pár napon belül helyezte ki a Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia közelében a villamos megállóba a Pinocchio szobrát. Pinocchio ugye egy hazug kisfiú volt. Itt megint az, lehet ennek azt a történetnek politikai felhangja, és nem megyünk bele, hiszen mi nem szoktunk politizálni. Minden esetre Pinocchionak a felakasztott szobrát találjuk. Közben látjuk, hogy Pinocchio egyetemi diplomás fiú, hiszen az az egyetemi kalap van a fején. A kettes villamos megállójában ez, ha jól tudom, még mindig ott van. Tehát Pinocchio szobra volt 2026 júliusának az utolsó szobra. És a nyár még nem ért véget, amikor augusztus 10-én kitette a Bethesda a gyermekkórház elé, vagy mellé a Hermine úti oldalra, a kerítéshez, a Városliget felüli kerítéséhez, Dr. Bubó és egy gyógyuló nyúlnak a szobrát. Ugye a gyermekkórház megint egy szeretett rajzfilmfigura. Ez tehát a legfrissebb szobra Kolotko Mihálynak augusztus elejéről. Reméljük, hogy ez a szobor még sokáig ott marad, és megörvendezteti a kisbetegeket, akik arra járnak. És közben most nyáron lopták el a Városligetben a Dracula szobrát is. Úgyhogy most valaki nagyon ráállt a szobrokra, és lopkodja őket. Nem tudjuk, hogy ugyanaz az ember, vagy esetleg tényleg így többeknek jut eszébe. Szerintem ez nagyon szomorú dolog, hiszen mindenkinek örömet okoz megtalálni ezeket a szobrokat, lefotózni, levadászni, úgyhogy én remélem, hogy ez a tendencia meg fog állni, és megmaradnak ezek a szobrok, és továbbra is élvezhetjük őket.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát egy nagyon jó történet érkezik a folytatásban, a Szabadságszobor története. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi az, amit eddig még nem tudtunk.
2: A Szabadságszobor maga egy rendkívül ellentmondásos szobor, hiszen tudjuk, hogy a II. Világháborút követően a szovjet idézőjeles felszabadítás emlékére emelték, de maga a szobor szerencsére nem egy szovjet hőst ábrázol, hanem egy nőalakról beszélünk, hogy a Gellért-hegy tetejére kell repülnünk most képzeled, egy pálmaágat tartó nőalakról van szó. Ez a szobor Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész keze munkáját dicséri, de ami nagyon érdekes a szoborral kapcsolatban, hogy ez nem egy kitalált nőalak, hanem nagyon valós szeméről mintázta a szobrász, és ennek eredünk ma nyomába.
1: Akkor megtudjuk, hogy ki az, akiről mintázta.
2: Igen, és ehhez 1945. októberébe kell visszarepülnünk az időbe. Egy bizonyos Gál Erzsébet éppen Budapesten a Tököli úton várta a villamost, ugye a Budapest ostroma után vagyunk, a környék teljesen romos, hogy a háború épp hogy csak véget ért, és ehhez a 28 éves lányhoz egyszer csak odalép egy őszhajú férfi, és a következőt mondja neki udvariasan: elnézést, hogy megszólítom, Kisfaludi Strobl Zsigmond vagyok, és szeretném őről megmintázni a szabadságszobrot.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi mehetett végbe a hölgybe. Erről is van információ?
2: Igen, hát te mit gondoltál volna, mit szóltál volna egy ilyen ajánlathoz?
1: Hát kétkedve fogadtam volna ezt a dolgot.
2: Hát így volt vele Gál Erzsébet is, hitte is, meg nem is az ajánlatot. Aztán a szobrász elmesélte részletesen, hogy hosszú ideje keresi a modelljét, nagyon sok színésznő fényképét is átnézte, de ilyen tisztaságot sugárzó lányjal még nem találkozott. Megnézte például a moszkvai Bolsoj primadonnáját is, és mégis Gál Erzsébetben találta meg azt, akit már hosszú ideje keresett.
1: Hogy zajlott? Elhitte, elvállalta?
2: Elvállalta. 6 hétig tartotta a modellkedést. 6 héten keresztül napi rendszerességgel Gál Erzsébet Kisfaludi Strobl Zsigmond műhelyébe. Szereztek igazi pálmaágat is, tehát ő felállt abba a bizonyos testhelyzetben, amit látunk a szobron. Azt is megtaláltam, hogy gyakorlatilag ventilátorok fújták a szelet, tehát hogy a hölgynek a lobogó haja és a lepel is minden igazából úgy legyen, ahogy egy fújó szélben ez megtörténhetett.
1: Gál Erzsébetről mit tudhatunk?
2: Ahogy mondtam, ő akkor 28 éves volt, különben Vas megyéből származott, Viszák faluból, ott született 1917-ben. A szobor politikai hátteréről már beszéltünk, tehát a világháború végét követően a szovjetek kezdeményezték a felállítását, és 1947. április 4-ére, ugye a felszabadulás ünnepére el is készült a szobor. A hölgyről még azt is tudjuk, hogy miután elkészült a szobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond segített neki állást keresni, úgyhogy visszakerült a szülő földje környékére, Sopronban, egy helyi szanatóriumban talált állást, hiszen ő röntgenasszisztens képzőt végzett, tehát itt helyezkedett el. Kapott egy kis szolgálati lakást is, később férjhez ment, egy agrármérnökhöz, született egy kislányuk is, akit Évának hívtak, és az ő keresztapja nem lett más, mint Kisfaludi Strobl Zsigmond. Tehát megmaradt a kapcsolat. Később aztán elváltak Gál Erzsébet és a férje, a hölgy pedig Sopronban maradt.
1: A szobornak ugye volt egy olyan időszaka, amikor nem volt szívesen látott.
2: Igen, és hát azt is tudjuk, hogy 1956-ban már akkor is le akarták dönteni. Neki is kezdtek, és ugye a szobor alatti talapzaton állt egy szovjet katona is, ezt a katonát el is távolították, és végül lebeszélték a tömeget, hiszen a szabadságszobor alakja valóban csak egy nőalak, tehát nem köthető konkrétan sem ideológiához, sem egy létező személyhez, bár most már tudjuk, hogy ki áll mögötte. Igen. Ha már a szovjet katona szobráról beszélünk, azt is egy valós szeméről formázta Kisfaludi, egy szovjet katonáról, mégpedig Vasilij Kolovtsevről, aki Magyarország sosem harcol, de mégis őt választották modellnek Moszkvában. Tehát végül nem döntötték le, de ez a történet, hogy majdnem ledöntötték a szobrot, képzeljük el, hogy Gál Erzsébetet teljesen sokszerűen érintette, és idegösszeomlást kapott. Gondolom, hogy azért neki is élete meghatározó pillanata lehetett az, hogy egy szobrot, méghozzá nem akármilyen szobrot róla mintáztak, és hogy ezt le akarták dönteni, ez nagyon-nagyon rosszul érintette.
1: Az ő életéről van még bármilyen információ, hogy hogyan alakult?
2: Sopronban maradt, és ebben a kis szolgálati lakásban élt, a szanatóriumban. Néha-néha felhívta egy újságíró ennek a szobor modellkedésének kapcsán, de aztán végül eltűnt a neve az újságokból, és 1989-ben 72 éves korában halt meg. Sopronban temették el, ahol a sírján ma is ott áll, idézem: itt nyugszik a szabadságszobor modellje, Turánszki Tihamérné Gál Erzsébet. Kisfaludi Strobl Zsigmond még a hölgy halála előtt 1975-ben halt meg, ugyan ő már 91 éves volt. Gál Erzsébet lánya egy ideig Spanyolországban élt, svéd férjével, aztán végül Keszthelyre költözött és festőművészként alkotott, és nagyon büszkén mesélte mindenkinek, hogy az ő édesanyja a szabadságszobor modellje.
1: Amit most már mi is tudunk. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét sok évet megyünk vissza az időben, 1846-ig egészen pontosan, és itt volt egy olyan esemény, amelyről szerintem meg kell mindenképpen emlékeznünk, az első pesti leánynevelő intézet megnyitása. Hol vagyunk földrajzilag?
2: A Szabadság téren vagyunk a pesti oldalon, ugye 180 évet megyünk vissza, amíg bevezetted a témát, gyorsan kiszámoltam. 180 évet megyünk vissza az időben. 1846 márciusában Széchenyi István felesége Szájlen Crescens ültette az első platánfát Pest első sétaterén, a mai Szabadság téren. Virúj felkiáltással ültette el ezt a fát az akkor még ott lévő új épület nevet viselő kaszárnya déli oldalánál, és így született meg a sétatér. Ennek különben van egy emléktáblája is a Szabadság téren, közel ahhoz, ahol ezt a platánfát ültette. És minden bizonnyal Teleki Blanka grófnő is, aki ott lakott a téren, a Szabadság tér 3-as számú házában, akkor Sétatér 2 volt a címe, ő is részt vehetett ezen a jeles eseményen, hiszen a Jelenkor című lap korabeli tudósítása szerint, idézem, minden jelen volt hölgy, magasrangú, úgy mint polgár, osztálybeli, megöntözték a felavatott helyet és nyalábot. És lehet, hogy Teleki Blankát a megeredő fák látványa inspirálta arra, hogy megvalósítsa a tervét, egy újszerű és a nemzeti eszmékre nevelő iskola létrehozását tervezte arisztokrata családok leányainak. Innen jött tehát az ötlet.
1: Viszont Teleki Blankát már régóta foglalkoztatta ez a dolog, ugye?
2: Így van, már 1845 decemberében egy főrendű hazafi álnév mögé rejtőzve a Pesti Hírlap vezércikkében felvetette egy olyan leánynevelő intézet szükségességét, amely, idézem, az anyanyelvvel együtt a haza szent szeretetére oktassék a serdülő leány szívébe. Tehát a nemzeti eszméket akarta elplántálni a diákok szívébe, ugyanis látta a grófnő, csalódottan látta, hogy a főrendű családok leánygyermekeit külföldi nevelőnők oktatják, és pont a magyar nyelvet és a magyar történelmet nem tanított. Nekik. Úgyhogy megtanultak franciául, meg más nyelveken, de a magyar történelmet és a nyelvet nem ismerték. Úgyhogy fél évvel a cikk megjelenése után, 1846 nyarán, tehát 180 évvel ezelőtt meghirdette saját nőnevelő iskolájának tantervét és a felvételi feltételeket. Az intézetébe 8-12 éves lányokat várt, a bentlakás és az oktatás költsége pedig egy évre 350 pengő volt, valamint további 80 pengőbe került a zongora oktatás, de ez nem volt kötelező.
1: Az iskola épület akkor azt már említettük, hogy hol van, azt elhelyeztük. Hogyan épült fel az oktatás?
2: Egykori Sétatér 2, a saját lakcíme, illetve a mai Szabadságtér 3-as szám alatti épületben nyílt meg az iskola, és az oktatási módszerek meglehetősen újszerűek voltak. A legnagyobb újdonság az volt, hogy a tanítás magyar nyelven zajlott, a tantárgyakat pedig mai kifejezéssel élve szaktanárok oktatták. Például az irodalmat és a történelmet Vasvári Pál tanította, nevelőként dolgozott az intézetben pedig Lővei Klára. És hát azt gondolnánk, hogy tolongtak a jelentkezők, azonban eleinte egyáltalán nem volt népszerű ez a koncepció, nem tolongtak az intézetbe. Azt is olvashatjuk, hogy a megnyitás évében egyetlen lányt irattak be oda, méghozzá Puteáni Rózsa báró kisasszonyt, a későbbi 48-as országgyűlési képviselő Puteáni József lányát, ő volt egyben Deák Ferenc keresztlánya. Mellette még Erdélyi Erzsi is tanult az intézetben, de ő úgynevezett ingyenes diák volt, Brunswick Teréz, Teleki Blanka nagynénje patronálta ezt a hölgyet, tehát neki nem kellett tandíjat fizetni. Így indult tehát, nem túl népszerűen ez az iskola. Deák Ferenc, akinek a keresztlánya volt az első és egyetlen diák az első évben, városszerte dicsérte az új intézetet, és talán ennek is volt köszönhető, hogy egyre népszerűbb lett aztán ez az iskola, ugyanis egyértelműek itt az adatok. Egyik forrás szerint 1847-ben 11, egy másik forrás szerint 17 növendéke volt az iskolának, de 1848-ban pedig már túljelentkezésről számolnak be, tehát azt elmondhatjuk, hogy a lányok fogékonyak voltak a tudományok és a nemzeti eszmék iránt, és a szülők is egyre inkább látták ennek a szépségét.
1: 1848 viszont a forradalommal is összekötődik.
2: Így van, a forradalom tovább lelkesítette a diákokat a nemzeti eszmék terén, de hát kénytelenek voltak elköszönni rajongó tanítójuktól, Vasvári Pál, az újonnan megalakult kormány belügyi tárcájánál, majd Kossuth Lajos pénzügyminiszternél vállalt titkári állást, és Teleki Blanka a nőnevelő intézete búcsóajándékként rendelte meg Barabás Miklóstól Vasvári Pál ismert portréját. Úgyhogy ott is van a kép alatt a felirat, hogy tanítójuknak hála jeléül a Teleki Blanka nőnevelő intézetének nevendékei március 15-én 1848-ban. Tehát ennek ennek a képnek ez a háttere.
1: Az 1848-as esemény hogyan hatott az intézményre?
2: Teleki Blanka végül az intézet bezárása mellett döntött, látva, hogy leverték a forradalmat. Ő maga Debrecenbe utazott, és aztán 1849 végén egy családi birtokra Pálfalvára vonult vissza. Innen segítette az egykori szabadságharcosok menekülését. Császári rendőrség 1851 májusában letartóztatta, és októberben Pestre szállították, és a sors különös fintora, hogy a két évig tartó vizsgálati fogságát az akkor már börtönként és vesztőhelyként ismert új épületben töltötte, ott a Szabadság téren, egykori szeretett iskolája szomszédságában.
1: Mi volt a vád?
2: A vád az volt irányában, hogy a nevelőintézetéből indult ki a forradalom, és a könyvei és a fordításai rebellis eszméket hirdettek, tehát ezért került ő börtönbe. Aztán a hadbíróság kihirdetett ítélete szerint 10 évi várfogságra ítélték. Ennek jelentős részét a Kufsteini várban töltötte, ezért ragadt rá aztán a név a Kufsteini mártír név. Kufstein ez most Ausztriában található. 6 évvel később szabadult, visszatért ugyan Pestre, de a sétatéri, vagy hát akkor már Széchenyi sétatérnek nevezett otthonából rálátott az egykori börtönére, úgyhogy valószínű, hogy nem volt ez már akkor egy ilyen örömteli helyszín számára, úgyhogy úgy döntött, hogy önkéntes számizetésbe vonul és külföldre utazott. Nem volt tehát hosszú életű ez az első pesti leánynevelő intézet. Az épületet 1867-ben egy bizonyos Ebner Nepomuk János vásárolta meg, ráépített még egy épületet, aztán 70-ben újabb átalakítások történtek az ingatlanon, és a Magyar Országos Központi Takarékpénztár 1904-ben vásárolta meg. Újabb átalakítások következtek, a földszinten egy bankfiók működött, ehhez aztán 2 hatalmas páncélszobát is építettek, az emeleten pedig lakást alakítottak ki. Ez a bankfiók egészen 1948-ig működött, aztán persze jött az államosítás. A belügyminisztériumhoz került az épület, ezt a gazdasági rendőrség használta, és a rendszerváltás után 1994 óta a katolikus tábori püspökség székháza működik az épületben, de egy emléktáblát találunk rajta, ami utal Teleki Blanka első pesti leánynevelő intézetére.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban rengeteg mindenről beszélgettünk, akár nyáron is, hogy volt itt egy híres ember, adott koncertet, történt valami nagy-nagy esemény, és hát most a következő esemény is ilyen lesz, amiről beszélgetni fogunk, hiszen itt járt Michael Jackson.
2: Igen, és ő 30 évvel ezelőtt adott koncertet Budapesten, 1996. szeptember 10-én. Valóban beszéltünk a Queen együttesről, ők 40 éve voltak itt, az első Forma egy 40 éve volt, szóval tényleg idén nagyon sok szép kerekéforduló van, a Michael Jackson koncert is talán ezek közé tartozik. Különben Michael Jackson már 2 évvel korábban, 1994-ben is járt Magyarországon, ekkor egy rövid filmet forgatott, amely a következő évben megjelent a History nagylemezének a beharangozó videójában. Itt a forgatás a Hősök terén is a Margit hídon zajlott, és 2-3 napra szinte az egész város lezárták. Ez az a videóklip, ahol a Hősök tere panoptikuma Michael Jackson szobrával bővül, és amikor itt járt 94-ben, akkor a Kempinski szálló királyi lakosztályában szállt meg, és hát persze az Erzsébet téren néző ablakai alatt egy fa árnyékában táboroztak le a rajongói, várták, ünnepelték, meg is jelent az ablakban, integetett nekik. Éppen ezért, hogy Michael Jackson addig is nagyon népszerű volt Magyarországon, de ez rátett még egy lapáttal, és 95-ben hatalmas sorok álltak a megjelent lemez kapcsán, mindenki vette ezeket, és hát hatalmas kultusza volt Michael Jacksonnak. És aztán, ahogy mondtuk, pontosan most 30 évvel ezelőtt, 1996-ban visszatért a pop király. Először csak egy villámlátogatásra érkezett, hogy megnézze a közelgő fellépése helyszínét, de akkor már mindenki tudta, hogy szeptemberben fellép majd a Népstadionban. Budapest a History World Tour turné második koncert helyszíne volt. Ez egy hatalmas zenei esemény volt.
1: Igen, ezt elhiszem, és hogy én azt gondolom, hogy rengeteg minden történt itt. Most átnézzük akkor, hogy mi történt?
2: Így van, ezt az alkalmat hatalmas várakozás előzte meg, rajongók tucatjai próbálták kísérni mindenhová, és hát itt a már ismert felszerelésében jelent meg Michael Jackson, fekete kalapban, piros inkben, fekete nadrágban és cipőben, tört magyarságával egy mondatot tanult meg, szeretlek titeket.
1: Ezt ez mondta is. Kedves.
2: Ugye Freddie Mercury a tavaszi szélvizet árasztott énekelte, Michael Jackson pedig ezzel a mondattal kedveskedett a rajongóknak. Borzasztóan élvezte ezt a figyelmet, ami körbevette és ezt a szeretetet. A Kempinski szállóban szállt meg, 96-ban is, többször kiállt az ablakba, integetett, üzeneteket küldtek, és hát a rajongók ott voltak a Kempinski szálló előtt, az Erzsébet téren vagyunk a mostani óriáskerék tövében. Ott álltak a nap minden órájában, megállás nélkül skandálták a nevét. Nem csak a látogatók őrzik az emlékét, hanem maga a Kempinski szálló is. A vendégkönyvében ott van a nagybecsben tartott Michael Jackson aláírás, tehát ez egy féltve őrzött kincse a hotelnek. És aztán megtörtént
1: a koncert napja.
2: Így van, szeptember 10-én közel 50 ezer ember gyűlt össze a Népstadionban, már aznap déltől volt, akik órákig vártak a helyszín előtt, hogy jó helyre tudjanak majd bejutni a kapunyításkor. 4900 forintba kerültek a jegyek. Az előzenekar a Hip Hop Boys és DJ Bobo voltak. Tehát érdekes, hogy a helyszín méreteiből adódóan a hatalmas kivetítőket, amelyekkel Michael Jackson általában koncertezett, nem tudták felszerelni. A koncert első pár percét a rádió élőben közvetítette, viszont a sajtót nem engedték be, ami hatalmas felháborodást váltott ki a médiában.
1: Michael Jackson a színpadra lépett, hogy?
2: Hát egy rakétán érkezett, szkafanderszerű ruhában, egy mozgatható kifutó segítségével a nézők fölé is emelkedett, tehát ez egy meglehetősen teatrális belépő volt. Aztán persze elénekelte a You Are Not Alone, Nem vagy egyedül című érzelmes dalát is, akkor a közönség gyertyát gyújtott, a Billie Jean alatt tombolt a közönség, nem maradtak el a már a klipekből ismert koreográfiák sem, de volt itt lézershow, fénytechnika, volt egy tank is, zászlók, tűzijáték, és hát a koncertet a Heal the World című számmal zárt. Egy aranyszínű ruhába öltözött kórus énekelte ezt a dalt, tehát óriási volt a sikere, fantasztikus élményben lehetett része a látogatóknak.
1: Mit csinált még itt Budapesten Michael Jackson?
2: A koncert után még néhány napot itt töltött a fővárosban, sétált a budai várban, elment a kaszinó Vigadó étterembe is, ahol cigányzene szólt, és állítólag annyira megtetszett neki a cigányzene, hogy emlékül egy hegedűt kért a szervezőktől. És amikor, hát és most előre repülünk az időben, amikor 2009. június 25-én végig a világon Jacko halálának a híre, akkor a gyászoló rajongók ismét összegyűltek az Erzsébet téri ominózus fa árnyékában. Ugye itt várták őt, hogy megjelenjen a Kempinski ablakában. Úgyhogy közös virasztásra került sor, gyertyákat gyújtottak, virágokat helyeztek el a fatövében, és azóta ennek a fának a törzsére a sztár több fotója is kikerült, bár a rajongók aztán hazamentek, ez az emlékhely maradt, és úgy látszik, hogy meg is maradhat a jövőben is, hiszen a hatóságok is tudomásul vették ennek a spontán létrejött emlékhelynek a létét. Tiszteletben tartják, nem távolítják el az emléktárgyakat, leróhatják a rajongók itt a tiszteletüket. Úgyhogy most már azt gondolom, hogy ez részévé vált a Budapest látványosságainak, és főleg két nap van, amikor ez a hely különös fontosságot élvez, Michael Jackson születésnapján, amely augusztus 29-e, illetve a halálának évfordulója június 25-e. Ilyenkor rendszerint megjelennek a rajongók, ismét gyertyát gyújtanak, és hát újabb emlékekkel, képekkel gazdagodik ez a zarándokhely.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatunkban folytatódik Budapest múzeumai sorozatunk, és most, hát egy kiállítás adta az apropót, hogy ezt most múzeumként mutassuk be, mert már oly sokszor bemutattuk a Pesti Vigadót, ami ugye a Rödút volt, és hát már mindenről is beszéltünk. Én azt gondoltam a Pesti Vigadó kapcsán, de mindig van új történet.
2: Igen, ez egy, szerintem egy fantasztikus épület a Pesti Vigadó, tényleg annyi rétege van, annyi minden történt benne vele, a régi és az új épülettel. Beszéltünk a báli szezonokról, ha emlékszel, Straussról és mindenkiről. Uh-huh. Na, ez a kiállítás, ami most nyílt meg, ez egy új állandó kiállítás a Vigadóban, Titok, Történet, Mese címmel. Pont ezt a sok mindent foglalja össze, és ad róla egy nagyon színes, átfogó képet. Tényleg mindenki ismeri az épületet, de kevesen tudják, hogy elképesztő, mi minden történt a falai között. Például repülőgépet szereltek össze, itt rendezték meg az első Rubik kocka világbajnokságot, a nemzetközi nőmozgalom vezető alakjai is megfordultak benne, és a Vigadó aranykorai című kiállítás ezeknek a történeteknek ered a nyomába.
1: Tehát akkor ez nem az épületnek a történetét mutatja be.
2: Így van, pontosan, hanem történészek több éves kutató munkájára épül ez a tárlat, és közel 200 év eseményeit, fordulatait, szereplőit és történeteit gyűjti össze, és közben persze arra is vállalkozik, hogy egy egészen új, friss szemszögből mutassa be a város egyik legszebb, legikonikusabb épületét.
1: Mit mutat be?
2: Egyszerre mutatja be a megvalósult, tehát megtörtént dolgokat, és a meg nem valósult történeteket. Láthatunk például pillanatokat, vagy megidézik a Liszt Ferenc teltházas koncertjeinek a pillanatait, vagy a már említett báloknak az eseményeit, vagy éppen a nyugatosok kávéházi életébe is bepillanthatunk. De, és ez egy korábbi kiállításnak is volt az anyaga, a sosem volt, vagy sosem lett Vigadó történetei között, pedig ott azt ismerjük meg, hogy mi mindent terveztek a Vigadó kapcsán, a Vigadó épületek köré, vagy éppen az Vigadó épületével a különböző korokban. Ezek a tervek csak az asztalfiókban maradtak, tehát meg nem valósult tervek. Sosem volt Budapest néven volt egy ilyen kiállítás néhány évvel ezelőtt, arról is beszéltünk annak idején.
1: Így van. A Vigadó történetéből mit tudhatunk még meg?
2: Ami nagyon színessé teszi ezt a kiállítást, hogy a történetek szereplői életnagyságban térnek vissza az épületbe, hiszen életnagyságú karton figurák kalauzolnak minket végig ezen a kiállításon. Találkozhatunk Sissivel, Deák Ferenccel, Blaha Luizával, Kodály Zoltánnal, de például Freddie Mercury is, az ő alakja is megidéződik a Vigadóban. És ezek a különleges installációk egyrészt közel hozzák a történelmet, másrészt pedig tényleg olyan érdekessé, életszerűvé teszik az egészet, de ezek nem csak látványos díszletelemek, hanem minden egyes szereplőnél megtudjuk, hogy miért van ő ott, és az az illető személy hogyan kapcsolódik a Vigadó történetéhez.
1: A zene az egy megkerülhetetlen része, én azt gondolom.
2: Igen, mindenképpen, de azért azt is elmondtuk az elején, hogy a Vigadó több már, mint koncerthelyszín, hiszen például Johann Strauss is adott itt koncertet, de nem csak ő, és ugye nem csak koncertek történtek itt. Megjelenik az építészet, a szobrászat, a festészet, irodalmi utalások, és ez mind-mind egy egységes világot, egy szövevényes világot alkot, úgyhogy ezáltal tényleg az épületet is új szemmel láthatjuk. A koncerttermeken, a bálokon át a homlokzat szobraiig, vagy éppen az Árgyélus királyfi és Tündér Ilona története, amely ugye egy falfestmény formájában díszíti a Vigadót.
1: Ez az épület, amely nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom, belül leginkább, hogy a mai kornak is megfeleljen.
2: Igen, és a Vigadó aranykorának ugye Budapestjén azért a technikai újdonságok is megjelentek, új szemmel láttatták a világot. Például augusztus hónapban, ez már ugyan a múlté, de ezek vissza fognak térni, ezek a kiállítási tárgyak. Van egy-egy hónapnak egy adott műtárgya, és augusztus hónapban egy kerékpár volt az, ami a kerékpározás hőskorába vezetett vissza minket. Most szeptemberben például egy másik tárgy kerül kiállításra. Egy kevéssé ismert zeneszerző, nótaszerző, Fekete Tibor életébe nyerünk betekintést. A megkeresés a lányától indult, aki felajánlotta a hegedűjét arra a célra, hogy bemutassák itt a Vigadóban. Fekete Tibor ugyanis nem futott be világkarrier, de hát az is fontos tudnunk, hogy vannak olyan zeneszerzők, vannak olyan művészek, akik nem lettek világszerte ismertek, de mégis fontos szerepet töltöttek be a magyar vagy a Vigadó zenetörténetében. És szeptembertől ez a bizonyos hegedű, Fekete Tibor 1922-ben született zeneszerző hegedűje is része lesz a kiállításnak.
1: Ez a kiállítás hol található a Pesti Vigadóban?
2: A földszinti áthajtó folyósón, nyitvatartási időben, tehát nem kell hozzá koncertre mennünk, hanem napközben a Vigadó nyitva van és várja ez a kiállítás a látogatókat.
1: Jó szórakozást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő lesz hétfőn is, napközben 25-32 fok várható, hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti

0: életformát alakítanak ki az egyetemeken. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt írt. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött néhány németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös srebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Hamarosan megkezdődhet a 37 ezer tonna illegális hulladék felszámolása Horvátországban, jelentette be a zágrábi környezetvédelmi tárca vezetője. A részben veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékot egy Gospić közelében fekvő egykori mezőgazdasági kombinát területén találták meg még tavaly. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett szemét jelentős része Olaszországból érkezett. Tegnap több tízezeren tüntettek Zágrában az ügy miatt. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik szeptember 5-ei adásában a zenei örökség, a történelmi emlékezet és a Kortárs Színház izgalmas találkozása kerül a középpontba. Az első órában a 40 éves Liszt Múzeum jubileumi programsorozatáról beszélgetünk Cselényi Máté igazgatóval, majd a Mohács 500 alkalmából készült Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicalről Szomor György zeneszerzővel és szövegíróval. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. De természetesen a heti hír összefoglalók is jelentkeznek. Az első órában szó lesz arról, hogy Kovács András Bálint váltja Vidnyánszky Attilát az SZF-ét fenntartó kuratórium élén, illetve kihirdették a merítésdíj szép próza és líra kategóriájának nyerteseit. A második órában, a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő kettő órában. Néhány percen belül pedig a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontba hívok meg mindenkit, hiszen 40 éve 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma. A Liszt Múzeum 40 rendezvénysorozat szakmai nappal, ingyenes kiskoncertekkel és rendhagyó tárlatvezetésekkel kezdődik szeptember 17-én. Szeptember 18-án és 19-én pedig többek között Klukon Edit és Ránki Dezső zongora koncertjei, valamint Eckhart Máriával, a múzeum alapító igazgatójával zajló beszélgetés várja a közönséget. Néhány perc múlva erről lesz szó tehát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cselényi Mátét, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutató Központ igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: 40 éve, 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Múzeuma, amely szeptember 17-e és 19-e között különleges jubileumi programsorozattal ünnepli az évfordulóját. 40 év szerintem egy elég jó hosszú idő egy kulturális intézmény életében, és a Liszt Múzeum 1986-os megnyitása óta azt gondolom, hogy rengeteg mindenki megfordult, és generációk sora nőtt itt fel. Igazgatóként hogyan látod, mi az, ami ebből a 40 évből változatlanul fontos, és mi az, amit ma már egészen másképp kell csinálni, mint akár 20-30 évvel ezelőtt?
2: Valóban, 40 év az nagyon hosszú idő, szerintem ami állandó az Liszt Ferenc. Liszt Ferencnek ez volt az utolsó lakása, tehát ez egy különleges, egyedi helyszín, aminek az örökségét ápolni kell, ez 40 éve töretlen. Azóta Eckhardt Mária alapítása óta ezt az örökséget ápolja mindenkori igazgató munkatársak, ezért dolgozunk, hogy minél több külföldi, hazai látogató megismerje Liszt életművét, kulturális programokat szervezzünk, kiállításokat, illetve nagyon fontos, hogy 40 éve töretlenül lehet matiné évad. Ez Liszti örökség. Liszt, amikor itt élt, akkor ő minden vasárnap matiné koncerteket tart, és ezt az örökséget elevenítette fel Eckhardt Mária 1986-ban, amikor szombaton délelőttönként matiné koncerteket szervezett, és ez azóta is töretlenül van.
1: Szerintem nagyon érdekes egy olyan helyiségbe bemenni, és egy olyan térbe, ahol egy zseninek a személyes dolgai benne vannak, és találkozhatunk ezzel. Változott-e Lisztnek a megítélése, a képe az elmúlt 40 évben?
2: Életkoromnál fogva régebbi dolgokról nem tudok hitelesen beszámolni, de az biztos, hogy a Liszt kutatásban nagyon sok újdonság derült ki az utóbbi években, és rengeteg a forrás különféle helyeken, tehát Liszt sosem válik unalmassá, mindig lesznek új források, úgyhogy ilyen szempontból mindig találni újat és érdekeset, illetve Liszt Ferenc megítélése kapcsán rengeteg legenda kering a köztudatba, interneten, mindenféle felületen olvasni számos legendát, amit hozzá kötnek. Ezeket nyilván helyén kell kezelni, és igyekszünk hiteles képet adni Lisztről. Itt kiemelhetünk bármiféle dolgot, akár Beethovennel való kapcsolat, a híres homlokcsók történet, vagy Liszt és a nők témában rendszeresen vannak kérdések, de ezeket idővel rendbe lehet tenni, és az innen távozó látogatók is egy hitelesebb, pontosabb képet kapnak Lisztről.
1: Ha ma kellene egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy miért aktuális Liszt a 21. században, akkor mit mondanál?
2: Egy mondatban nagyon nehéz, ezt át kéne gondolni talán hosszabban, de az biztos, hogy az életműve az rendkívül változatos. Tehát egy virtuóz művész, akinek a vallás nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, a magyar kultúráért való folyamatos tevés, a szinte egy kulturális nagykövet is szerepet töltött be. Ezek az aspektusok mind nagyon fontosak Liszt életében, ezért mindig találni olyat, ami éppen aktuális, de Lisztnek mondjuk az önzetlensége, a másokért való élés, a mások megsegítése, ez is egy központi dolog Lisztnél, ami úgy gondolom és bízom benne, hogy sosem lesz érdektelen dolog.
1: A múzeum mennyit változott az elmúlt 40 évben? Voltak-e ilyen mérföldkövek, amelyeket fontos megemlíteni?
2: Három igazgatója volt a 40 év alatt a múzeumnak, Eckhardt Mária alapította, ő vezette sokáig, utána Domokos Zsuzsanna vette át, illetve én 2004 decemberétől, úgyhogy ezek bizonyára vagy a mérföldköveknek tekinthető, illetve a múzeumnak a berendezése az nyilván bizonyos érthető okokból állandó, hiszen Liszt eredeti dolgait őrizzük lehetőleg úgy, ahogy annak idején kinézett a múzeum, tehát ilyen szempontból nagy változásokra nem tudunk gondolni, viszont a gyűjtemény gyarapodott, a gyűjtemény feldolgozása gyarapodott, a nemzetközi beágyazottsága is jelentősen változott, különféle konferenciák, kiadványok, publikációk, vagy ami rendkívül fontos, Domokos Zsuzsanna jelentős érdeme, hogy a Liszt házakkal való együttműködés szorosabbra tonódott, és a különféle külföldi Liszt házakkal egy élő kapcsolat lehet.
1: A Liszt Múzeumnak ugye most lesz a 40. születésnapja, és jubileumi programsorozattal ünnepeltek szeptember 17-e és 19-e között. Itt ugye lesznek ingyenes kiskoncertek, rendhagyó tárlatvezetések, de Klukon Edit és Ránki Dezső is fellép, és ők ugye azért is különlegesek, hiszen ők már a legelejétől felléptek, amióta megnyitott a múzeum, úgyhogy most akkor beszélgessünk egy picikét a programokról, de egyébként a lisztmúzeum.hu oldalon megtalálnak mindent.
2: Igen, a Liszt Múzeum honlapján valóban minden megtalálható, és igen, 17-től 19-ig szeretünk volna egy sokszínű programsorozattal készülni. Így 17-én lesz egy a honlapon is úgy található, hogy szakmai nap, ez kis koncerttel egybekötött múzeumlátogatást jelent, és azért szakmai nap, mert ez egy részben zárt körű része is lesz a programnak, amikor a különféle közgyűjteményből kollégákat hívunk meg, hogy egy ingyenes tárlatvezetés keretében együtt lehessenek szakemberek, kollégák, de a látogatók számára ekkor is kis koncertekkel és múzeumlátogatással készülünk. Ez folytatódik pénteken, amikor szintén lesznek tárlatvezetések, kiskoncertek, magyar és idegen nyelven is, illetve péntek este már lesz az első koncert, Klukon Edit és Ránki Dezső fognak fellépni, három Liszt művet fognak játszani, és valóban ők 1986-os megnyitása óta a múzeumnak rendszeres fellépői a matiné évadokban. Ha jól emlékszem, szinte minden évben felléptek legalább egyszer itt a Liszt Múzeumban, a Régi Zene Akadémián, és szombaton pedig ugye akkor bíztunk abban, hogy többen különféle programra el tudnak jönni. Így 11 órakor egy pódiumbeszélgetéssel fog indulni a nap. Eckhardt Mária alapító igazgató fog beszélni Mácsai János zenetörténésszel. Ez egy nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Eckhardt Mária a kezdetekről, az 1986-os évről, előzményekről, hogy merült fel a Liszt Múzeum megalapítása, megnyitása, milyen előkészületek voltak, erről fog beszélni, úgyhogy ez egy érdekes és egy ingyenes program lesz, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Délután pedig 2 órától őket fogadják a múzeumpedagógus kollégák, a Zongora titkai zenei körutazás Liszt Ferenccel című programmal, ezt is nagyon élvezni szokták a családok, a gyerekek, és emellett délután elindul egy program sorozat, hiszen Ellen Walker a híres Magyarországon is ismert, hiszen ő írta a 3 kötetes Liszt életrajzot, amit nagyon sokan olvastak, ennek az újra kiadása zajlik éppen, és az Edíció Muzika Budapest zeneműkiadó jóvoltából újra elérhető lesz, ennek lesz egy könyvbemutatója, illetve ezt megelőzi Joe Sabiának, egy amerikai filmrendezőnek, egy Ellen Walkerről készített dokumentumfilmje, ami itt bemutatásra kerül, ez jövő évben lesz majd látható a nagy közönségnek, de itt ebből az alkalomból ez a film is látható lesz. Lesznek kerekasztal beszélgetések Ellen Walkerrel, illetve az érintettekkel, úgyhogy ezzel készülünk szombat délután, és szombat este bíztunk benne, hogy nagy érdeklődés övezi a programokat, így szombat este 6 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ismét fellép nálunk ugyanazzal a műsorral, illetve még Ellen Walker dedikálni is fog Liszt Múzeum szalonjában a itt megvásárolható könyvek.
1: Nézzenek meg minden pontos kezdést, illetve időpontot, tehát a lisztmúzeum.hu oldalon. 40 éves a múzeum, és szerintem most így ne csak visszanézzünk, hanem előre is. Mit képzelsz el a következő 40 évre? Milyen olyan tervek vannak, amelyet mondjuk már esetleg meg lehet osztani, vagy amit te szeretnél, hogy megvalósuljon?
2: 40 évre előre talán az olyan ilyen terveim bevallom nincsenek, de a következő évekre igen, vannak rövid, közép, hosszú távú terveink. Nyilván szeretnénk minél több látogatót fogadni, minél több teltházas koncertet rendezni. Ez mindenképpen céljaink között szerepel, és szeretnénk, hogy itt a Régi Zene Akadémián a Liszt Múzeum az egy ismert hely legyen, hogy valóban ezt a liszti örökséget minél szélesebb körben megismertessük a látogatókkal, a szakmával, zenészekkel, zene irány érdeklődőkkel.
1: Tehát a Liszt Múzeum 1986-ban, vagyis éppen 40 éve nyílt meg, és a jubileumot, tehát szeptember 17-e és 19-e között pedig egy különleges rendezvénysorozattal ünnepli az intézmény, erről beszélgettünk. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, rengeteg jó ötletet kívánok még, és azt is is, hogy megvalósuljon mindegyik, és azt, hogy nagyon sokan nyissanak a klasszikus zene felé, illetve Liszt Ferenc felé is, mert én azt gondolom, hogy mindig van, amit utána magunkkal vihetünk, vagy tanulhatunk az elődöktől, úgyhogy ez maradjon is így meg. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Az elmúlt percekben Cselényi Mátét hallhatták, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szomor Györgyöt, színész, zeneszerző, szövegírót és rendezőt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek ős bemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A produkció szeptembertől természetesen a Budapesti Operett Színház műsorán szerepel majd. Megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz török és népzenei motívumokkal ötvözi, és a rock musical második Lajos Habsburg Mária és kortársai sorsán átidézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Szerintem a történelemben mindig könnyű utólag okosnak lenni, de most, ha egyetlen döntési helyzetbe visszamehetne a darab szereplői közül bármelyikhez, akkor kihez menne oda, és mit mondana neki, vagy mit kérdezne tőle?
2: Azt gondolom, hogy én minden tudással felvértezve, amit tudok a történelemről, ebben a pillanatban ezt nem tudnám eldönteni. Ebből is azt hiszem, hogy vagy az látszik, hogy én mennyire nem vagyok döntésképes, vagy az, hogy milyen nehéz helyzetben voltak ők.
1: És amikor ugye belemerülünk egy picit egy-egy történelmi helyzetbe, akkor jöhetnek olyan dolgok, amelyeket nem is tudtunk, nem is gondoltunk, vagy ellentmondásos információk vannak. Történt-e ilyen a felkészülés alatt, amíg nagyon beleásta magát ebbe a darabba?
2: Épp ezért próbáltam minél több forrásból tudakozódni, hiszen annyi sztereotípia volt Mohácssal kapcsolatban, és annyi mindent gondolnak ma másként. Kiderültek viszonyokról is, hogy nem feltétlenül úgy voltak, ahogy eddig hittük, de ahogy ez a történelemben szokott lenni, pontosan nagyon sok mindent nem tudunk, hogy történt, csak időnként feltételezünk. Vannak írásos dokumentumok, amit viszont belegondolunk, hogy a mai korból egy levelezésből, vagy egy írásból, akár egy hírekből kiragadott epizódból, éppen kinek a szemszögéből nézzük azt a helyzetet, attól függ, hogy ítélünk meg akár egy mai helyzetet, és ha épp az egyik félnek az írásos, vagy a szavait halljuk, akkor onnan az ő szemszögéből látunk valamit, és teljesen másképp látjuk, ha a kortársnak egy másik embernek az elbeszéléssel, narratívája szerint hallgatunk meg valamit, szóval ez azt hiszem, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan ahogy történtek. Vannak olyan dolgok, amikben egyeznek a történészek is, egyeznek az információk is, ott el lehet dönteni, de nagyon-nagyon sok minden van épp ezért a történelemben, amit csak feltételezhetünk. És természetesen a darabban is olyan szinten vannak fikciók, hogy tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben azt is tudjuk, hogy mi volt a szituáció, és hogy egy ember akármilyen rangban van, egy király, egy nemes, egy hadvezér, mit érezhetett, és amit mi tudunk a történelemből, ezeket megpróbáltuk feldolgozni, és ezeket megpróbáltuk az érzelem nyelvére lefordítani.
1: Azért érdekes a mi beszélgetésünk most, hiszen Ön a darab szövegírója és zeneszerzője, és mindeközben ugye második Ulászlót is játsza. És én szerintem ilyenkor rengeteg minden hat, rengeteg tudás van, és közben meg kell formálni egy szerepet, amin gondolkodik. És én biztos vagyok benne, nagyon sokáig gondolkodott, hogy milyen legyen az Ön második Ulászlója, de közben ugye előtte meg már nagyon sok információ volt. Szóval nekem itt ez egy ilyen nehéz helyzetnek tűnik, hogy hogyan lehet úgy elvonatkoztatni attól, hogy ismeri a darabot kívülről, belülről az utolsó milliméterig, és mégis egy szerepet el kell játszani egy rendező kérésére. Szóval hogy alakult ez?
2: Alapvetően ez egy hálás feladat ilyenkor. Nem magát a szerepet megfoglalni, az is, de az, hogy van egy segítő, Homonai Zsolt, aki rendezte a darabot, hiszen én annak idején már, amikor megírtam, akkor volt egy elképzelésem a színrevitellel kapcsolatban, és ő nagyon jó ilyenkor egy külső szem, hiszen én beleragadok bizonyos helyzetekbe, vannak olyan gondolataim, amiktől már nagyon nehéz elvonatkoztatni, és ilyenkor jó egy külső szem, aki megfogalmazza egy picit másként, egy picit máshonnan nézve, és jó erre így rápillantani, és jó meghallgatni azokat a gondolatokat, amit ez valakiben teremt, és aztán erre én tudok megint reagálni, és aztán ez egy közös munkává kezd válni. Így volt valahogy ez a darabbal kapcsolatban is, és a szereppel is, ami nekem egy hatalmas élmény volt, mert amikor még senki nem ismerte magát a darabot, csak én, és aztán később becsatlakozott ehhez a Zsolt, és olyan jó volt valakivel beszélgetni róla, hogy mit gondol, és olyan jó volt ebben közösen gondolkodni, hogy már nem egyedül voltam, hanem valakivel meg tudom beszélni ezeket a dolgokat, és ő is el tudja mondani az ő érzéseit, az inspirációit, és aztán ezt tovább fejteni ketten.
1: Szerintem érdemes megnézni ezt a darabot, és most már ugye ezt Budapesten is megtehetjük, hiszen szeptembertől a Budapesti Operett Színház műsorában is szerepel. Ugye ennek van is egy fontos üzenete, és ez mindenhol ki van emelve, hogy mindig itt leszünk. Ez a Mohács 500 című rock musicalnek talán a mottója is, de miért ez lett az a gondolat, amit úgy érzed, hogy ki kell emelni?
2: Darabban is többször elhangzik a dalokban, és azért fontos számomra, mert és azt gondolom, hogy nem csak számomra, hanem a Zsolt számára is egyébként, aki adta neki ezt a címet, és sugallta, hogy legyen ez a címe az előadásnak, és megérezte azt, amit én gondoltam erről a darabról, hogy akármennyire is sors tragédiának éljük meg Mohácsot, és a magyarság rengeteg ilyen nehézségen, drámán ment keresztül a történelem során, és mégis itt vagyunk. És ebben a címben pedig a remény van benne, hogy mindig itt leszünk. És 500 évvel meg tudunk emlékezni 500 év után azokról a hősökről, akik akkor megvívták ezt a reménytelennek tűnő küzdelmet, és mi 500 évvel később tudunk rájuk emlékezni egy darabbal, és el tudjuk mesélni az ő történeteiket, megpróbáljuk elmesélni az ő történetüket, a történeteiket, hiszen azok a történelmi személyek, akiket mi ismerünk, ők húsvér emberek voltak, és érzésekkel, gondolatokkal, kétségekkel, kérdésekkel, mi ebben a darabban időnként feltesszük azokat a kérdéseket, amiket esetleg ők is feltettek.
1: Ebben a történelmi eseményben hol kapcsolódunk be a darabbal, és honnan indulunk el, és hova jutunk?
2: Konkrétan a Rákosi végzéstől kezdődik a darab, Ulászló uralkodásakor, és onnan megyünk, ugye, Lajos születésén át, ami alapvetően koraszülött volt, és nem akarok, mert sokszor volt olyan, hogy én elkezdtem elmerülni ebben a történetben, és az így ilyen végtelen hosszú mondattá vált, úgyhogy megpróbálom röviden lezárni. Innen indulunk, Ulászlótól, és egészen ugye a Mohácsi csatáig tart a történet. Lajos nehéz sorsáról, ugye egy király, aki 20 évesen meghalt, és a születésekor elveszti az édesanyját, 10 évesen teljesen árva lesz, egyedül uralkodik, ül a trónon, és neki kell rengeteg mindenben döntenie, olykor nem döntenie, és közben emberek segítik, emberek időnként a hatalmára törnek, ezek a hatalmi játszmák, a szerelem, ami eljön az ő életében, amit egyébként megszabtak neki, előre eldöntött házasság, ami mégis szerelemmé lett, és közben meg rohanunk egy történelmi tragédia felé, és a halála felé. Röviden ennyit tudok elmondani a történetről, de hát közel sem mondtam el mindent.
1: Hát el kell menni megnézni, és aztán persze még a zenei részéről és a koreográfiai részéről még nem is beszélgettünk, de abban biztosak lehetünk, hogy ez egy monumentális mű, és hát amit a színpadon látunk, az is az, hiszen rengeteg művész van a színpadon, de azért a zenét még egy picit bontsuk ki. Ugye azt mondtam, hogy rockzenét, reneszánsz, török és népzenei motivumokkal ötvözi. Mennyire volt szabad, és mennyire engedte el a képzeletét ebben?
2: Valahogy nem is nagyon terveztem egyébként, amikor elkezdtem írni a darabot, nem volt tervszerű, hanem valahogy organikusan jöttek ezek a dalok, a stílusok is, minden, valahogy sugalt valamit a történet, az a jelenet, a mondani való, és megpróbáltam ezt meghallani, úgyhogy teljesen szabad volt a fantáziám, mert nem is korlátoztam be, épp ezért időnként azt gondolom, hogy a rockzenétől egészen a klasszikus musical zenéi, sok minden van benne, ami vagy akár a reneszánsz zene, vagy a népzene, amit egy egységes hangszereléssel próbált Lipényi Gábor egy térbe terelni, és ez úgy érzem, hogy nagyon sikerült, zseniális lett a hangszerelés, és igazából, amikor most ránézek a műre, akkor azt gondolom, hogy jól tettem, hogy hagytam az érzéseimet szabadjára engedni, és így született valami.
1: Az előadásnak ugye a rendezője Homonnai Zsolt, az előadás koreográfusa Simon István, és az előadás díszlettervezője pedig Túri Erzsébet, és közben nekem az jutott eszembe, hogy augusztus 29-én Mohácson ugye nem egyszerűen egy előadást mutattak be, hanem ugyanazon a helyen és ugyanazon a napon 500 évvel később meséltek újra erről a történetről. Amikor ott állt a színpadon, akkor volt olyan pillanat, amikor nem színészként vagy szerzőként, hanem egyszerűen magyarként élte meg azt, hogy itt vagyunk?
2: Most is libavörös lettem. Igen. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik ott voltunk. Még ha azt gondolom, mások elmondása szerint ez az előadás közben is megszületett ez a gondolat és érzés bennük, de az előadás végén azt hiszem mindannyian úgy álltunk ott a tapsrendben, amikor igazán szembe tudtunk nézni azzal a 7000 emberrel, aki ott volt, és a szemükbe tudtunk nézni, és összenéztünk mi 7000 magyarok ott, és ez fantasztikus volt.
1: De ezt megtehetjük Budapesten is, hiszen szeptember 11-től viszont már a Budapesti Operett Színháznak a nagy színpadán látható ez a darab, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical.
2: És bár reprodukálhatatlanak tűnik az a dolog, hogy az 500. évfordulón pont augusztus 29-én Mohácson bemutattunk egy darabot, egy ős bemutató történt, de mégis mi estéről estére ezt az Operett Színház színpadán szeptember 11-től megpróbáljuk újra átélni, és reméljük, hogy a közönség ebben velünk tart, és ebben az utazásban a társunk lesz.
1: Az operett.hu oldalon pedig megtalálnak minden részletes információt, én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönjük!
1: Az elmúlt percekben Szomor Györgyöt hallhatták, színész, zeneszerző, szövegíró, rendezőt, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical szövegíróját és zeneszerzőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló első részének, rengeteg minden történt a héten. Kovács András Bálint váltja Vidnyánszky Attilát az SZF-ét fenntartó kuratórium élén. 2026. szeptember 1-től Kovács András Bálint filmesztéta vette át Vidnyánszky Attilától a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratórium elnöki posztját, valamint lecserélődött a kuratórium teljes tagsága. A Színház és Filmművészetért Alapítvány 2020. augusztus 24. napján kezdte meg működését, mint közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Kiemelt feladata a Színház és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai, megvalósításának biztosítása, elsősorban az egyetem finanszírozására irányuló rövid, közép és hosszú távú megállapodás révén. Az újdonsült elnök 1990 és 1994 között az egyetemen a mozgóképelmélet szakot vezette, 2026 tavaszáig pedig megbízott előadója volt. Kihirdették a Merítés díj szép próza és líra kategóriájának nyerteseit, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Idén 12. alkalommal osztották ki a Merítés díjat, ami egy független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított elismerés. A zsűri díja mellett közönségdíjat is kiosztanak a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján, amelyre az adott naptári évben megjelenő első kiadású magyar művek esélyesek. A zsűri döntése alapján a szép próza kategória 2026-os győztes műve Krasznahorkai László, a Magyar Nemzeti Biztonsága című regénye lett, a közönségszavazás de Babarczi Eszter Apám meghalt című kötete nyerte. Líra kategóriában idén 14-szer adták át a merítésdíjat, és már 6-szor fordult elő, hogy a zsűri és az olvasó közönség is ugyanazt a kötetet látta a legjobbnak. A zsűri döntése és a közönségszavazás alapján a Líra kategória 2026-os győztes műve, Bach Robert Ameddig elhiszem című műve. Gratulálunk minden díjazottnak! És képzeljék el, hogy gyémánt nyakéket raboltak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Augusztus 27-én délután egy több millió dollárt érő gyémánt nyakéket vitt el két férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A zsákmány a híres egyiptomi Nazli királyné világhírű gyémánt nyakéke, amelyet 1939-ben egy párizsi luxus ékszerész készített Art Deco stílusban. A tárgy értékéről Anna Gátha rendőrségi szóvivő nem adott tájékoztatást, de egy aukciós ház adatbázisa szerint a nyakik 10 évvel ezelőtt egy New York-i árverésen 4,3 millió dollárért kelt el. A több mint 600 darab gyémántból álló ékszert, valamint a hozzáillő tiarát az egyiptomi királyné lánya Fevzia esküvőjére rendelte. És maradunk külföldön, jelentős magyar részvétellel kezdődött a Velencei Filmfesztivál. Horváth Lili, Mundrocó Kornél és Reitz Gábor legújabb alkotásainak világpremiérje, továbbá Linda Cornett magyar filmesekkel készített koprodukciója gazdagítja a kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál programját. Mundrocó Kornél Please to Be című legújabb filmje Nagy Pányás szereposztásával, többek között Pamela Anderson főszereplésével készült. Világpremiérje a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Venice Open Fiction programjában lesz. A világ egyik legnagyobb presztízsű csillogó seregszemléjét, a Velencei Filmfesztivált 2026. szeptember 2-a és 12-e között rendezik meg a legnevesebb alkotók és a legnagyobb sztárok részvételével. És Daniel Barenboim, a bajrajti ünnepi játékok tiszteletbeli tagja lett. Az idén 150. évfordulóját ünneplő bajrajti ünnepi játékok tiszteletbeli tagjává választotta Daniel Barenboimt. A világhírű karmester zongora művész és fesztiválhoz kötődő több évtizedes kapcsolatáért és kiemelkedő művészi teljesítményéért kapta meg az elismerést. Barenboim 1981-ben a Tristan és Izoldával debütált Bayreuthban, és 1999-ig a teljes Ring tetralógiát, a Parsifalt és a Nürnbergi mesterdalnokokat is vezényelte. A 83 éves művész 2025. februárjában jelentette be, hogy Parkinson-kort diagnosztizáltak nála, nemrég pedig lemondta az Arthur Rubinstein zongora versenyen való zsűrizést is, romló egészségügyi állapotára hivatkozva. Ebben az órában még egy beszélgetés, azaz egy interjú érkezik, a vendégem Szomor György lesz, színész, rendező, szövegíró, akivel a Mohács 500 rock musicalről beszélgetünk, hiszen a mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical, amelynek üsbemutatóját a csata 500. évfordulóján augusztus 29-én tartották Mohács főterén. A Szomor György által jegyzett, a megmaradásra fókuszáló mű a rockzenét reneszánsz, török és népzenei motivumokkal ötvözi. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Papagéno Klasszik műsorát, ahol most friss hírek, információk érkeznek hamarosan, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. A második órában a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnerletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.

0: Táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdúbihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adását hallgatják, és a második órába kezdtünk bele. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában az Örkény Színház 2026-27-es évadát mutatjuk be, amely szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel indul. A szezonról és az új előadásokról Polgár Csaba művészeti vezető mesél. A második órában a heti hír összefoglalóban pedig szó lesz arról, hogy Szűcs Apor a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság karigazgatója lett, illetve új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Ezzel várok tehát mindenkit a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részében. Szűcsapor a Budapesti Akadémiai Kórustársaság karigazgatója lett, ezzel a remek hírrel kezdhetjük. Szűcsapor 2022-től a Budafoki Doknányi Zenekar hangszerelője, zongoristája és zeneszerzője és a BDZ Kamara Műhely művészeti vezetője. 2024-től a zenekar karmestere, de a kórust is többször vezényelte, már nagy oratórium művekben. A művész Balassa Ildikót váltja a poszton. Szűcsapor a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató 8 éve alatt vált országosan ismerti, azóta a klasszikus és a kortárs zene határterületein dolgozik. Rendszeresen fellép szólistaként és karmesterként a hazai vezető koncerttermekben. És amivel folytatjuk, új Nádas Péter kötet jelenik meg a hallgatás fontosságáról. Augusztus 26-án 83 éves korában Gombosszegi otthonában elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Sárközi és Társai kiadó azóta bejelentette, hamarosan megjelenik a szerző legújabb kötete, amely a Most az Egyszer címet kapta. A kiadó szerint a Most az Egyszer címet megjelenő röpiratban Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni. Így beszél többek között a globális felmelegedésről és az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről. A könyv már előrendelhető, a tervezett megjelenés dátuma október 1-e. És Schiff Andrást díszdoktorrá avatták a Zeneakadémián. A világhírű zongoraművész dr. Farkas Gábor rektortól és dr. Kutnyánszki Csaba rektorhelyettestől az egyetemi doktori tanács elnökétől vette át az oklevelet. Köszöntőjében dr. Farkas Gábor kiemelte, Schiff András előadó művészi visszatérését a Zeneakadémia pódiumára, és ezzel a magyar koncertéletbe hosszú évek sosem szűnő reménykedése, és az elmúlt néhány hónap egyre fokozódó örömteli izgalma előzte meg. Schiff András székfoglaló beszédében megilletődöttségének adott hangot, kiemelve, hogy óriási megtiszteltetésnek érzi ezt a címet. És amivel folytatjuk, első magyar galériaként állít ki a Long Term Handstand egy szőlő művészeti vásáron. A Budapesti Galéria első magyar galériaként vesz részt a világ egyik meghatározó kortárs művészeti vásárának ázsiai kiadásán. A galéria Keresztesi Botond 7 új festményéből álló, önálló prezentációval mutatkozik be Szöulban. A részvételhez egy további fontos siker is kapcsolódik. A galéria által a Fraser Library programba beválogatott Szombat Éva, Echo in Delirium és Julie Béna Fantasy című könyvek a vásárt követően a Koreai Nemzetközi Modern és Kortárs Művészeti Múzeum, Művészeti Könyvtár és Archívum állandó gyűjteményébe kerülnek. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy ingyenesen elérhetővé váltak a Milánói Scala előadás felvételei. Szeptember 1-től ingyenesen hozzáférhetővé válik a milánói Teatro alla Scala videóplatformja, a La Scala TV. Az Intesa San Paolo támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a korábban előfizetéses szolgáltatás tartalmát, valamint a színház gazdag archívumát minél szélesebb közönség számára tegye elérhetővé. A 2023-ban indított platform kínálatában jelenleg 31 kortárs és 13 történeti opera előadás, 8 balettprodukció, 26 koncert, valamint számos ismeretterjesztő anyag és dokumentumfilm található. Az előadások megtekintéséhez csupán egy gyors regisztrációra van szükség. A Papagéno Klasszik műsorában most egy kétrészes interjú veszi kezdetét, ahol a vendégem Polgár Csaba lesz, az Örkény Színház állandó rendezője, aki egyébként emellett az Örkény Színház művészeti vezetője is. Szeptember 12-én 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg az identitásunkat a haza, a családi és a történelmi örökségünk. Erről beszélgetünk Polgár Csabával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Polgár Csabát, az Örkény Színház állandó rendezőjét és az Örkény Színház művészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szeptember 12-én a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Ez szerintem mára már egy sokkal többnek tűnő esemény, mint egy évadnyitó esemény, hiszen egész napra találkozó helyé válik a Madács tér. És a hallgatók, illetve az odalátogatók is azt érezhetik, hogy hát egyszer csak itt vagyunk bent az Örkényben, és kapcsolódhatunk úgy, hogy az Örkénykertről beszélgessünk először is egy picit, hogy miért fontos, hogy ennyire közvetlenül tudjanak kapcsolódni a nézőkhöz.
2: Azt gondolom, hogy a színház aznak az egyik legfontosabb összetevője, hogyha a színész színpadon történt dolgokat és a dolgozókat nem számítjuk, akkor a néző, hiszen az előadás az ugye csak a nézőben rezonál, a néző érdeklődését kelti föl, és a néző érzelmeivel dolgozik, vagy közösen élünk át valamit a színház, a személyes jelenlétünkkel. Úgyhogy mindig keresjük azokat a pontokat, amikor a nézőkkel személyesen tudunk találkozni. Ez az Örkénykert, amit tényleg most már egy hagyomány, ez alapvetően is ezzel a szándékkal indult, hogy az évad elején tudjunk beszélni arról, hogy mi mivel készültünk az évadra, milyen irányokat és estéket tervezünk, és egy pici ízelítőt is adjunk. És persze az is, hogy egyáltalán egy ilyen, tényleg egy kerti hangulatot teremtsünk a belváros közepén, tehát idén is füvesítjük a Madách teret egy napra. Igen. Lehet jönni szandált papucsot lerúgni és mezikláb.
1: De természetesen ilyenkor ugye a színházba is be lehet menni, és hát ott is vannak olyan események, amelyhez lehet kapcsolódni.
2: Igen, hát vannak azért ilyen kötelező elemei ennek az Örkénykertnek most már, amit tényleg hagyomány számba megy, tehát azt mondjuk, hogy Csulya Imre a Jónás könyvét elmondja, hát azt szerintem meglincselnének minket, hogyha ez nem történne meg. Ez idén is lesz, és hát az esti eszed, ahol a könnyű zene bugyraiba merül el a társulat, és azok a barátok, akik jönnek velünk ilyenkor zenérni, az is talán egy ilyen kötelező elem már évek óta. Tehát az eszeddel zárunk, az eszed koncerttel a Madách téren, és egyébként éjszaka lesz még a Berlin Alexanderplatz bemutatónkhoz kapcsolódóan egy filmvetítés a Merlinben éjszaka, tehát fél 11-től, tehát az éjjeli vakokat is várjuk, de hát addig igazából reggel kezdjük, reggel 9-kor, Zsigmond Demülkével, aki a társadalmunk tagja, ő indít egy tornával a Gyepen, és hát aztán a gyerekeké a délelőtt főleg, a gyerekdiszkó lesz. A színpad előtt nagyon sok buborékfújó van, szerintem egy jó. Szülőknek is mondom, hogy ha akarnak mondjuk egy félórás laufot, akkor nyugodtan élek. De lesz újrahasznosító workshop, ékszerkészítő workshop, és lesz pártolói találkozunk, az Örkény pártolóival is találkozunk, ők velük beszélünk először is, aztán délután pedig folytatunk. Tényleg nagyon sok program van, ugye most már tavaly óta a Merlinbe is tervezünk programokat, az Off-Biennáléval, a kortárs képzőművész csapattal ismét együttműködünk, tehát újra lesz egy tárlatuk a Merlinben, ami tavaly is nagyon izgalmas volt, befogadtuk az Off-Biennálét, és idén már most a kerten is dolgozunk velük, és újra lesznek egyperces operák, ezt tavaly indítottuk el a Buffóval, a Budapesti Független Operával, Örkény István egyperceseiből kortárs zeneszerzők csinálnak, szigorúan ötperces operákat, ez meg van határozva, és ezt még tavaly Radnóti Zsuzsa engedélyével indítottuk el ezt a projektet, Zsuzsa sajnos már idén nem láthatja az új 5 darabot, de tavaly elkészült 5 darab, és idén is készül 5 darab, 5 új egyperces opera, és ezt is kétszer eljátszuk a nap folyamán.
1: Így van, és minden információt előzetesen az örkényszínház.hu oldalon megtalálnak. Egyébként is ott a helyszínen pedig ott lesznek a kollégák, akik segíteni fognak a programokra. Így van, úgyhogy érdemes előre is tájékozódni, meg ott a helyszínen is. Az idei Örkénykert mottója egyben az egész évadnak a mottója is, az I am going magyarni. Ez ugye egy ilyen meglehetősen játékos mondat, miközben szerintem azért nagyon komoly kérdések vannak mögötte. A haza, az identitás, a család, a történelmi örökség, a közösség. De amikor ezt az évadot összeállították, akkor volt-e kérdés, hogy mire keresik leginkább a választ, vagy mi volt az, ami miatt ez a mondat született meg az évad mondatának és mottójának?
2: Főleg azért, mert mi is egy fontos kérdésnek tartjuk, hogy mi hogy látjuk saját magunkat, és hogy vajon meg tudjuk-e határozni, hogy kik vagyunk. Ezt egyébként ugye egy évad tervezése az 2 évvel korábban elkezdődik. Igen. Tehát ahhoz, hogy a munkatársakat egyeztetni tudjuk, a rendezőket és a tegleges alkotótársakat. És elhatároztuk, hogy mindig az Örkény életműből ragadunk ki egy csodálatos és annál csodálatosabb mondatai vannak Örkény Istvánnak. Egy-egy mondatot, amit szívesen végig gondolunk, vagy szívesen körbejárunk gondolatban. És tavaly ugye, amikor egy új lendülettel indultunk, akkor az éjjel a kérdőjel vesztett a pont.
1: Igen.
2: Örkény mondatot vettük előre, és most úgy utána pedig úgy döntöttünk, hogy ez az I'm going magyarni, ami a Nézzünk bizakodva a jövőbe című egypercesben található. Magát az egypercest is ajánlom mindenkinek elolvasásra, nem csak azt az összeset. És hát azért választottuk ezt, mert minden bemutatónk valahogy ahhoz kapcsolódik, hogy vagyunk mi a világban, hogy látjuk a világot, a világ hogy lát minket. Vannak olyan alkotók, akik külföldről érkeznek haza, akik nem dolgoztak jó ideje Magyarországon, így is kapcsolódnak bemutatók a szlogenünkhöz. És hát mégis alig benne van az a groteszkség is, ahogy Örkény a humorával és az iróniájával látja és láthatja a világot, hogy bizony ez a magyarni szó egy ikesikévé válik, és te csak világhírűek leszünk.
1: Elgondolkodtató egyébként, és szerintem az mindig jó dolog, hogyha gondolkodunk, és az is szerintem jó dolog, hogyha elmegyünk színházba, és mondjuk utána még napokig gondolkodunk azon az előadáson, és megvitatjuk éppen azzal, akivel mentünk, vagy elmeséljük, hogy mit éltünk át, és ugye az új évadban is rengeteg minden lesz, és az évad bemutatóinak nagy része, hogyha én jól láttam, de ha nem, akkor nyugodtan ki. Kortárs magyar mű és több ősmegmutató is lesz.
2: Igen, abszolút. Ez egy célunk, hogy saját és új szövegekkel dolgozzunk, és minél frissebben tartsuk. Igazából ez is a mottóból jön, tehát amikor gondolkoztunk, hogy ennek hogy tudunk ezen a szinten megfelelni, akkor azt éreztük, hogy akkor vagyunk elsőségesek, hogyha kortárs szövegekkel foglalkozunk, hiszen magunkról gondolkozunk, arról a világról, amiben élünk.
1: Hogyan tudnak egyébként a magyar szerzők legpontosabban, vagy mit fogalmaznak meg mostanában jelenünkről?
2: Abszolút a jelenünkről szólnak. Hát a színház nem nagyon tud másról szólni. Vagy hogyha nem a jelenről szól, akkor ott baj van, hiszen akkor ott valami nem stimmel, hiszen élő emberek beszélnek problémákról, kapcsolódásokról, érzelmekről élő embereknek, tehát azt a színész és a bármelyik alkotó az csak a saját szűrőjén keresztül tudja visszaadni, ami óhatatlan egy kortárs gondolkozás lesz. Hát ami talán közös a bemutatókban, az, hogy nagyon sok helyen kerül fókuszba az empátia kérdés, a dilemma, az újrakezdés, az, hogy milyen bűn megbocsátható, és hogyan lehet tovább lépni, és hogy mennyire vagyunk elveszve a világban. Ezek talán mind a három nagy színpadi bemutatónkban közösek, és hát a stúdiós előadásokban is ott az emlékezés és a gyökerek keresése talán ez az, ami leginkább meghatározó. Ott is van két kortárs darab, ami most az Örkény, a mi színházunk számára íródott. Az egyik az egy belső színházi pályázaton keresztül jutalom megvalósítását, tehát a társulaton belül írunk ki pályázatot, és minden dolgozó pályázhat ötlettel, és akkor egy kiválasztási folyamat után születik döntés, hogy melyik kerüljön színpadra. Ez itt az Állampolgári Tehetségkutató lesz, ami Bíró Kriszta írása, és a Vidár Kristóf rendezi a stúdióban, és utána Geréb Zsófi, aki Berlinből tér haza, ő készített egy szöveget, ami pedig az emlékezésnek a sokféleségéről beszél, a teljesség igénye ez a címe, hogy hogyan áll össze egy családi emlékezet, vagy akár egy családtagunknak a történetét hányféleképpen tudjuk látni és értelmezni. És aztán pedig Dohi Balázs dolgozik Vörös Marti a Fátyó titkai című komédiáján, ami hát ugye itt a nyelvezete miatt kapcsolódik főleg a témához, és az a kérdés, hogy ezt a nem éppen mai szöveget, ezzel hogy hogyan tudunk dühőre jutni, és hogyan tudjuk közelhozni a nézőkhöz.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Polgár Csaba, az Örkény Színház állandó rendezője, és az Örkény Színház művészeti vezetője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Évadnyitás az Örkény Színházban. Erről beszélgetek Polgár Csabával, az Örkény Színház állandó rendezőjével és az Örkény Színház művészeti vezetőjével. Szeptember 12-én a 15. Örkény Fesztel veszi hivatalosan kezdetét az Örkény Színház 2026-27-es évada. Az Örkénytől kölcsönzött I am going magyarni mottó köré épülő szezonban azt kutatják, mit jelent ma közösséghez tartozni, hogyan határozza meg identitásunkat a haza, a családi és történelmi örökségünk. Az új produkciók többsége kortárs magyar darab, ősbemutatói a rendezők közül, ki korábbi évadokból, ki külföldről tér vissza az Örkényben. Markánsan szólalnak meg, női hangok, szervezeti együttműködéseket építenek, és a műfaji sokszínűség jegyében részvételi színházi előadás, színházi társasjáték, városi séta, illetve Mácsai Pál új egyéni estje is repertoárra kerül. Erről beszélgetünk, folytassuk. Mindjárt beszélünk majd az első nagyszínpadi bemutatóról, de előtt te még picit oda térjünk ki, hogy az új évad egyik nagyon erős állítása, hogy az Örkény szeretne egyre inkább találkozó hely lenni, és nem csak előadásokat kínál, hanem városi sétát, színházi társas játékot, részvételi színházat, közösségi programokat. Ez miért alakult így? Miért fontos, hogy ma egy színház közösségi hely, tér legyen, nem csak a színészeknek, az alkotóknak, a művészeknek, akik ott dolgoznak, hanem a közönséggel együtt legyen?
2: Én azt gondolom, hogy a kultúra az egy olyan összetartó erő és kapocs, ami talán, hogyha lehetek optimista, sose fog kiveszni, és mindegy is, hogy milyen hullámokat vetnek éppen az éppen uralkodó divatok, de kultúrára és odafigyelésre és történetmesélésre mindig szükség lesz. És azt gondolom, hogy most ebben a korban, amikor ugye nagyon-nagyon nehezen jutunk dűlőre a digitális világ és tehát az online és az offline tér között, én azt gondolom, hogy minden alkalom kincset ér, amikor az offline térbe tudunk együtt lenni. És mellesleg azt gondolom, hogy egy színháznak dolga, hogy egyrészt a közönségét feltalálkozzon, tehát párbeszédbe legyen folyamatosan, és ne egy elzárkózó kultúrintézményként jelenjen meg, ami nagy kegyesen este 7-kor kinyitja a kapuit, hanem egyszerűen érzékelni lehessen, hogy ez egy szabad tér valójában. Persze van az alkotásnak van egy tere, ami talán titokzatos, és talán nem annyira átjárható, de mégis az a fontos, hogy a közönség vagy a közösség sajátjának érezzen egy színházat, kapcsolódjon hozzá.
1: És hogyan lehet kapcsolódni az Örkényhez, ha már ez a szó elhangzott, ha valaki szeretne?
2: Van pártfogói tagságunk, ahol mindenkit szeretettel várunk, ott extra eseményeket és tartalmakat kapnak a pártolók, tehát több találkozási lehetőség van a társulati tagokkal vagy a színészekkel is akár. De hát van nagyon sok olyan rendezvényünk, ami talán nem színház, vagy nem feltétlenül egy színháztól várná el az ember. Az évadban lesznek koncertek, könyvbemutatók, beszélgetések, és azt gondolom, hogy ott szabad a feszülőbb légkörbe lehet találkozni. És az előcsarnokban most megnyit Pista, a büfé, ami napközben nyitva tart, és este is be lehet ülni hozzánk, szóval időt tölteni is lehet nálunk a Madách téren. És a MOME hallgatóinak az ötletei alapján és kivitelezésében az előcsarnok is átalakult, mert a színpadnak a deszkáit lecseréltük, már ideje volt, és a deszkákat bútorokként hasznosítottuk újra az előtérbe, úgyhogy le lehet ülni különböző fa alkalmatosságokra, és közben még egy térképen azt is látja az ember, hogy a színpadon hol volt, honnan jött az a deszka, színpad melyik részéről, amin éppen ücsörög.
1: Térjünk át akkor az első nagy színpadi bemutatóra, amelyet ugye ön rendez, Szilágyi Eszter Anna, a nő, aki saját magát kereste című szó operájára. Hát itt rengeteg kérdés jut rögtön eszembe, és nem is tudom, honnan kezdjük, de szerintem mindenről szó lesz majd. Nézzük azt, hogy miről szól a darab, és aztán utána természetesen kinyitjuk ezt az egészet, hogy mi mit jelent benne. Szóval ez egy megtörtént eset, egy elképzelt eset, és mi a történet?
2: Ez egy megtörtént eseten alapszik, ez a darab. Volt egy buszos kirándulás Izlandon, talán 12-3 éve, nem emlékszem pontosan, ahol egyszer csak rájöttek a buszon, hogy az egyik utastárs elveszett, tehát valaki elveszett, kevesebben vannak, és elkezdték keresni. És azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor mennyi hajnal körül lehetett, amikor az egyik hölgy, aki a buszon volt, ő rájött, hogy ő átöltözött az egyik úton, tehát egy másik ruhát vett föl, és valószínűleg nem jöttek rá, vagy nem ismerték föl, tehát keresték azt a hölgyet, de hát nem tudták, hogy őt keresik, és ő maga is kereste, de nem tudta, hogy kiről van szó, ő maga is kereste saját magát. És hát ebből a furcsa helyzetből írta tovább Szilágyi Eszter Anna, ebből lett ez a darab. Elgiao a tűzkanyon címen futott korábban, és most mi a nő, aki saját magát kereste címen mutatjuk be. Tehát kiinduló pont az egy buszos izlandi kirándulás, és hát ez, ugye ez egy nagy tömeg, tehát ez az legalább 50 fő, ami hát nagyon hozza magába az operai formát, hogy itt különböző csapatok, nemzetiségek és csoportok szólalnak meg egybe, méltatlankodnak, vagy örülnek éppen. És hát itt lesznek prózai, tehát szövegkórusuk is, de zeneileg is, ami talán már az örkénybe megszokott, vagy nem ismeretlen, hogy zenében is megszólalunk. Szépen a szerző, zenei vezető írja a zenét a darabhoz, és Szabó Sipos Ágoston ők együtt. Szóval ez egy nagyon érdekes szöveg, nagyon izgalmas kihívás. Ráadásul együtt dolgozunk a Budapesti Színészképző harmadéves osztályával, a Bodó Viktor által iskolának az első és ideig egyetlen színész osztálya. Szóval ők is velünk vannak, tehát egy igazi nagy létszámú, nagy energiájú próbafolyamat harmadánál tartunk most, és ez nagyon izgalmas.
1: Így van, október 3-án lesz majd egyébként a bemutató, a történetet megismertük. Na de mi a kérdés valójában? Mire keresi a választ ez a darab, vagy a rendező mire keresi a választ?
2: Hát a kérdés azt hiszem számomra, ami legfontosabb, az az, hogy egy ilyen esetben egy közösség mennyire tud empatizálni valakivel, akiről azt képzeljük, hogy eltűnik, de persze nem biztosabb benne, de hát az mégis ilyen már, hogy azt gondoljuk, hogy eltűnik, de akkor még legyintünk, hogy mégse tűnt el, biztos nem tűnt el, tehát hogyha már a gyanú beszélszkelte magát az anyukba, akkor nem tehet, mint hogyha ez nem történne meg. Viszont az emberi empátia véges, főleg akkor, hogyha mondjuk egy nagyon drága mulatsági izlandi kirándulás, amit ugye valakinek az eltűnése, az keresztbe húz, tehát azok a programok nem valósulhatnak meg. És hát itt ugye akkor felmerül, hogy meddig vagyunk empatikusak azzal, aki eltűnt, és megint mennyire aggódunk érte, és akkor mikor aggódunk azért, hogy hát mi nem kapjuk meg a pénzünkért azt, amit akarunk. Tehát itt a közösségnek az empátiája van szembeállítva egy emberi tragédiával, vagy ugye nem tudjuk, hogy ki az, aki eltűnt. És ráadásul még az izlandi istenek története is bekapcsolódik, akik szintén elvesztettek valakit, Odin és Frigga fiúkat, Haldurt, siratják és próbálják visszaszerezni az alvilágból. Hogyha a világ képes egyszerre sírni, akkor a mítosz szerint visszakapják a fiúkat a pokolból. Úgyhogy még ez a történet is ezt az empátia kérdést erősíti.
1: Mennyire kellett nagyon és kell nagyon jól énekelniük a művészeknek, hiszen ugye szó operáról vagy buszos társas operáról beszélünk. Ez azért kihívást jelent, vagy olyan művészek kapták meg, akiknek nem jelentett kihívást?
2: Az örkényben az elmúlt években azért nagyon figyelünk arra, hogy a zenei rétegek az előadásokban nagyon magas minőségűek legyenek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azt gondolom, hogy a színháznak egy elengedhetetlen része a zenei képzés, vagy az, hogy ez ne legyen idegen, akár kórusban megszólalni, vagy énekelni. A színészeknek ez gyakorlatként is nagyon jó, a figyelmet is erősíti, és nagyon nagy ereje van akár egy a kapella kórusnak, vagy egy közös megszólalásnak a színpadon. És nem volt kifejezetten nagy zenei képességi elvárások jelenleg, de azért nyilván úgy lettek kiosztva a szerepek, hogy hangban maga biztos színészek érzik őket.
1: Lehet, ha megkérdezzük a színészeket, ők azt mondják, hogy elsőre megijedtek, és nagyon sokat gyakoroltak. De hát igen, ez ilyen, de ez mindig jó, ha egy szerep szerintem feladatot ad, és úgy le kell mindig egy picit győzni magunkat. Nálunk itt a rádióban az, hogy úgy kell interjút készíteni, vagy egy ikonnal készítünk, a színházban pedig ugye a szerepek azok. Szóval a bemutató az október 3-án lesz, de ugye természetesen lesz a stúdióban is egy másik bemutató, az pedig október 2-án, ez pedig Víró Krisztának az Állampolgári Tehetségkutató című darabja, amelynek szintén elkezdődtek a próba folyamatai.
2: Igen, ez szintén augusztus végén kezdődött. Ez egy kitalált versenynek a története, ahol világkártyát lehet nyerni, tehát minden nemzetnek van egy csapata, és kapnak egy feladatot, és hogyha jól oldják meg, és együttműködnek, és példamutatóan végzik a dolgot, akkor minden versenyző világkártyát kap, ami hát egy szabad bejárás enged mindenhova a világban, és anyagi és egészségügyi is mindenféle jóléttel kecsegtet. Ennek vág neki egy maroknyi magyar, és hát az, hogy mi lesz a vége, az majd nyilván az előadáson kiderül. Kény István utolsó Megymag című egypercesét ajánlanám hozzá elolvasni, és akkor talán már irányba kerül az ember.
1: Az Örkény István Színháznak a weboldalán mindent megtalálnak, örkényszínház.hu, itt kell megnézniük ezt az oldalt, és akkor itt természetesen meglátnak minden információt az Örkénykertről is, amely ugye már 15. alkalommal várja a nézőket, és ezzel kezdődik el az Örkény Színház 2026-27-es évada, és mindez szeptember 12-én lesz. Tehát most, ami előttünk van, két bemutató, arról már beszéltünk, de milyen nagy színpadi bemutatók lesznek még ebben az évadban?
2: A második, ami majd decemberi bemutató lesz, az Kincses Réka, Légy áldott az asszonyok között című darabjának a bemutatója. Aki járt nálunk a stúdióba, az láthatta a Kincses Réka előző bemutatóját, a Karácsonyozatok velünk, vagy Úszhatok haza című talán szatírát, szabad így mondanom. És hát az a család, annak a családnak a történetét folytatja Réka az új darabjában, lesz a decemberi bemutatónk, és aztán tavasszal pedig Dublin Berlin Alexanderplatz című könyvéből készít színpadi adaptációt Márton Dávid, aki Berlinben él, és először rendez Magyarországon, szóval az is egy nagyon izgalmas, és nagyon várjuk azt a munkafolyamatot.
1: És aztán az évadnak az utolsó bemutatója, Mácsai Pál interjú című előadás.
2: Persze, hát ezt vétek lenne kihagyni a felsorolásból, igen.
1: Tehát nézzenek meg minden információt az örkényszínház.hu oldalon, én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek idén is az Örkénykert ideje alatt, illetve mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Polgár Csabát hallhatták, az Örkény Színház állandó rendezőjét, az Örkény Színház művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 5-ei adása most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán, keressék ezt is, hogyha tehetik. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat.

0: vezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdúbihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk a paksi atomerő.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati

0: Ő stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra első településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sátre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozás.

0: szabályozással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészet történész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázzal ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta,

0: megemlékezte az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest egyik legjellegzetesebb és egyben legfiatalabb hegye a meredek, mészkősziklákkal koronázott Kopár-Sashegy, melynek legmagasabb csúcsa 266 méter. A 13. században ezt a vonulatot királyhegyként emlegették, mivel a királyok a vadászat után itt tartottak pihenőt. Később egyházi birtok lett, ez idő alatt paphegynek, baráthegynek, istenhegynek is hívták. A hagyomány szerint azért kapta végül a Sashegy nevet, mert 1686. szeptemberében, amikor Budavár

0: Tatabányát sikerült visszafoglalni a törököktől, az örömünnepen a hegyről sasok, a szabadság madarai szálltak a vár felé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sért